0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.
3: Que te vayas con el viento, como siempre.

0: Pörögj ránk! Panorádió.
1: Neked szól.
2: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, kokatusi, MDMA,

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá, néztem.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó reggelt! Szervusztok! Szervusztok! Kispiac közönsége már itt van velünk. Attila például.
1: Így is van, és olvasom, hogy földrengés volt Szerbiában. Mi
2: igen, volt egy földrengés, az volt egy lájtosabb.
1: Bezdánnál,
2: szomszédban. Nem éreztük. Szoktuk néha érezni ezeket. De most hál' Istennek, hát itt igazából tényleg megtörtént ez a földrengés, és valahogy úgy na. Ritkán szóval van felénk földrengés, az igazság. De egyszer hallgattam ritkán egy professzort, aki azt mesélte, hogy ugye vannak a földön azok a térségek, ahol szinte minden napos, ahogy már úgyis építkeznek, tudják, nem tudom, milyen hatalmas földrengések szoktak lenni. És akkor vannak azok a helyek, ahol meg így annyira nem lehet megjósolni, illetve annyira lehet megjósolni, mint hogy mondjuk a hatos lottó számait tudod megjósolni. Tehát, vagy az ötös, érted? Tehát, hogy alapvetően nagyon-nagyon nehéz bármit is filozofálni arról, hogy hol lehet földrengés a következő időszakban.
1: Jó, hát ami a természeti katasztrofákat illeti, elég jók vagyunk benne. Igen. Tehát azért ezt el kell mondani.
2: Nálunk nincs, nem nagyon van.
1: Hát nálunk nincs, hála jó Istennek, igen, de hát hogy azért annyi minden lehetne, hogy
2: vannak, ez az asszály, meg a különféle dolgok, de azok a típusú természeti katasztrófák, tehát cunamink az nincs, földrengés is viszonylag ritka, az is akkor is csak ilyen kisebb.
1: Ennek egyszer utána, nagyon érdekes az, amit mondasz, az asszály, mert utána kell néznem, de én nekem egy természettudós,
2: igen,
1: a környékünkön jó pár éve mondott valamit, amit azóta igazából le kéne ellenőznem, hogy jó érteme. Mert ő azt mondta, hogy alapvetően, hogy így mi mindig el vagyunk ezzel a vízzel, de igazából mi örüljünk, hogy van víz, mert amúgy ez egy sivatagos rész.
2: Aha, igen.
1: Igazából
2: igen.
1: Fordítsuk
2: nem
1: meg.
2: Nem, mint a Szahara, de...
1: De hát, hogy fordítsuk meg ezt, de hát itt nem arról van szó, hogy jaj, de rossz, meg kevés. Jaj, de jó, hogy egyáltalán van víz. Állítólag így kéne hozzá.
2: Igen. Jaj, de jó.
1: Dolgokhoz.
2: Hogy... Ami egyébként a földrengést illeti, csak hogy a részleteket is elmondjuk, ez egy 4,1-es földrengés volt itt Bezdán környékén, és egy 2,5-es utórengés kísérte. Richter skála szerinti 4,1-es, az nem olyan pici.
1: Hát az nem pici.
2: Az nem olyan pici. Tehát itt nyilvánvalóan nem tudom, hogy ott a helyiek hogyan élték ezt, meg nekünk egy kollégánk, aki ott lakik, ugye Beke Robi.
1: Á, ő éppen otthon volt.
2: Én nem tudom, hogy otthon volt-e. Egy munkatársunk számolt be arról, hogy ilyen mennydörgésre emlékeztető moraj volt. A családi házam, azt szerintem akkor az bekerülni. Uh-huh. Hát nem tudom, hogy ott egyébként bármilyen károkról érkezette, akármilyen jelentés. Nem hiszem, remélem, hogy nem.
1: Azt írja a cikk különben, amit a Panner TV lehozott, hogy az ott élő munkatársak, ugye, mint ahogy a Zoli mondja, mennydörgésre emlékeztető morajra lettek figyelmesek, és arra riadtak fel, hogy az ágy elkezdett mozogni.
2: Ajaj, hát igen.
1: Úgyhogy azért az már érezhető. Nagyon érdekes az is különben, hogy ki hol lakik. Tehát sima házba vagy emeletes házba. Jó pár évvel ezelőtt emlékszem, épp egy kávézóban voltam, hogy esetett meg. Egy jó nagyba, mármint egy nagy belterű.
2: A csészét megremegett.
1: Nem. Hanem szerintem Szabadka legjobb csillár rendszere van.
2: Ja, igen, tudom.
1: És tudod, úgy néztük, hogy olyan fura, hogy mély mozog. És még azon gondolkoztunk, hogy hát biztos azért, ilyen hülyeség jutott az eszünkbe, azon nem tudom, egy csilláron van biztos, 40 égő. Uh-huh. Azon gondolkoztunk, hogy biztos időnként ki kell cserélni ezeket az égőket, aztán nyilván mozog, mert ugye lóg az egész.
2: Igen.
1: És utána kezdtek eljönni az üzenetek, hogy Jézus Isten, földrengés volt, Szabadkán, tudod, nekünk ez idegen, valóban idegen, tudod, tűt.
2: Nagyon fura érzés maga a földrengés. Tehát nagyon furcsa érzés. Tehát olyan érzés, amit úgy nem nagyon tapasztalsz meg, hál' Istennek. És amikor mégis, akkor meg úgy nem tudod hirtelen hova tenni. Tehát tényleg az, hogy akkor csillár, meg akkor körülötted ugye elkezdenek úgy a dolgok úgy mozogni, és van ebben egy nagyon ijesztő érzés.
1: Ijesztő, meg idegen, meg fura.
2: Igen.
1: És akkor
2: ritka. Hát ritka, persze. Szoktuk meg.
1: És ő pedig a 12-en volt az egyik jó barátom, ott van a lakás a 12-en, és mondta, hogy az ott katasztrófa volt.
2: Tényleg?
1: Ott azért sokkal rosszabb volt, mert ugye magasabban, vagy nagyobb a kilengés.
2: Aha.
1: Érezték rendesen. Érdekesek ezek a dolgok. Láttam felvételeket például olyan helyről, ahol olyan a földrengés, mint a jó napot. Japán híres erről.
2: Japán, igen.
1: Hogy vannak részei. És ott például látta, hogy ott egy felhőkarcoló, hát ezeket már úgy építik. Nagyon érdekes, van egy barátom, aki ilyen építész, és utaz az egész világot. És ő mesélte, hogy olyan ellensúlyrendszerek vannak, meg annyira brutálul építik ezeket a nagy épületeket, ez egészen elképesztő. De mindegy, attól független az mozog. És akkor például milyen az, amikor van egy ilyen luxus lakás, ahol ilyen valami üvegfallal van elválasztva a fürdő, ahol van a kád, és akkor fel van vételezve, fel van véve az, hogy áll az ember kamerával, és így a kádból így a víz csak így kilocsad. Akkor víz folyik másik, nem, akkor így kilocsad. Hát az már olyan földrengés idő, hogy nem akarok átélni. Hogy a kádból így fröcsök ki a víz, de hát, hogy nem
2: hát olyat se, meg nyilván olyat se, hogy hát nem is tudom. Szóval azért olyan is, hogy olyat, hogy rádomlik a ház. Tehát, hogy itt vannak nagyon borzasztó földrengések szoktak lenni a világon, különféle helyeken, Törökországban, Indiában. Tehát a földnek azon a részén, ott tényleg hétköznapos dolog ez a földrengés, tényleg úgy építkeznek. Én múltkor elkaptam valami nyavaját, alig tudok kijönni belőle, egy köhécselek. Néztem, van egy japán youtuber, akit időnként nézek, hogy mindig a napját bemutatja, és akkor ő egyszer mesélt arról, hogy ahol ő él, a Japánnak az a rész, az viszonylag gyakori földrengés zóna, és náluk mondjuk, ahogy ő elmondta, valangol feliratom egyébként, nem mindig, néha nagyon gagyi, de azért ki lehet venni, amit ő mond, mert japánul beszél, hogy náluk nem szoktak olyan nagyon intenzív földrengések lenni, viszont azért előfordult, hogy összeomlottak házak, tehát igen. Azért volt arra példa. És kíván ők úgy is építkeznek, tehát mindennek, minden polcnak, minden szekrénynek, minden olyasminek, ami lóg a levegőbe, vagy ami rögzítve van a falhoz, az szó szerint rögzítve van a falhoz. Mm. Tehát minden, tehát náluk az nem nagyon pálya, hogy akkor egy ilyen hatalmas szekrényt betolnak a sarokba. Nem, ezek mind rögzítve vannak. Azért ezek összedőlnek, felfordulnak, ráadásnak. Tehát, hogy igazából tényleg gyakoriak a földrengések olyannyira, hogy gondolniuk kell erre. Ennyi. Meg a polcokat is úgy, tehát ilyen derékszögben tesznek, vagy szögelnek fel ott ilyen tartó vasakat a polcoknak. Azért egyszerre szükség van rá. Azért ezek leszakadhatnak szó szerint. Úgyhogy
1: hát, hogy
2: ők így építkeznek. Tényleg.
1: Mindig van ez a nagy kérdés, különben, amikor földrengés van, nem olvastam utána soha.
2: Az asztal alá, vagy nem tudom, vannak.
1: Hát ő mit csinál? Kimenj, vagy nem menj ki? Állítólag nem kell kimenni. Ez is nekem egy fura dolog. Vagy a repülő ott is minden cseréptől kezdve, amit akarsz. Aha. Hogy ne menj ki, hanem maradj a házban, de nekem az a szürreális. Hát tényleg. És akkor menj az asztal alá, mert mindig az asztal alá kell menni. Aha. Hát hallod, nem tudom.
2: Az asztal alá dolog az még ott a hidegháborúban maradt ránk egyébként, ez a duck and cover taktika. Szerintem tudod, de...
1: Hát hogyne. Hát mi ezt játszottuk az iskolában, nem tudom miért.
2: Hát mi is féltünk egy atomtámadástól, vagy nem tudom. De szóval mondani, az volt, hogy akkor így a... Fogd be a füled, vagy tedd a karjaid a füled mellé, és menj be az asztal alá.
1: Hát igen.
2: Hát.
1: Ennyi.
2: Nem szóval sokat segített volna egy atomtámadás esetén, de mindegy legalább valami, hogy megnyugtattad magad, egy ilyen támpont.
1: Másik meg a filmekből megtanultuk, hogyha véletlenül észreveszünk, hogy időzített bomba van a házunkba, akkor a legkönnyebb megoldás az, hogy beugrunk a kádba, ugye, de hát, hogy ez, akkor meg ja, vagyunk mentve.
2: Ja, hogy akkor meg vagyunk mentve.
1: Ha persze, ez mindig ez van. Nem, hát ez ne hülyeskedj, hát a leghíresebb jelenet különben, amikor a Mel Gibson ül a WC-n, ő is úgy oldja meg, hogy beugranak a kádba. Nem emlékszem?
2: Hát de hát most már évlik, igen.
1: És egy csomó ilyen van mindig, hogy a kádba kell beugrani. Őrület. Láttam most valamelyik nap, néztem valami filmet, ott a fő gonoszra rágyújtották a házat, de úgy, hogy az ajtót gyújtották fel, ez is érdekes logika, a lakásba, aha. és akkor bemelekít, ugye ő meg éppen vacsorázott az anyukájával, és akkor ott is elkezdett égni ott az egész előszoba, meg minden, és úgy oldották meg, hogy akkor berohantak a fürdőszobába, és akkor eresztették magukra a tust, a vizet, és...
2: Vízt.
1: És pont ezen gondolkoztam, hogy nem tudom amúgy az, hogy...
2: De gyerekek szokott ilyeneket mondani.
1: Igen. Mely idő felnőtt korban is tudom.
2: Igen, és akkor már
1: engedt megengedték. Azon gondolkoztam, hogy csak hoztam el a vágás, és akkor ugye csak mutatták, hogy megúzták. Hát nem tudom, hogy meg lehet-e úszni ugye egy lakástüzet úgy, hogy bemész a fürdőszobába, és engeded magadra a vizet. Szerintem ott olyan hők vannak,
2: persze,
1: hogy annyira...
2: A bőröd egyből leég.
1: Tehát ott viszontlátásra van, sajnos, ugye?
2: Hát sajnos, így van.
1: Ezek ilyen szörnyű dolgok.
2: Vannak jók ezek a taktikák, meg minden, meg én mindig a bombáknál most, hogy mondod ezt a bombát. Nekem az is mindig vicces, hogy mindig a bombát, azt mindig úgy képzeljük el, hogy van rajta egy ilyen nagy piros LCD kijelző, ami így írja, hogy még egyit, adni, és így számol vissza. Persze, tehát, hogy mindig rá kell szerelni. Egyébként ezt tudod, hogy oldják meg a terroristák. Tehát van a Casiónak van egy órája, az a világ legolcsóbb és legjobb órája, az árérték arányban az a világ legjobb órája, abból adták el elektronikus, akkor az terrorista órának hívják. Az egy digitális óra, meg van a FV197-es.
1: Azt teszik be?
2: Mindig azt teszik rá, persze.
1: Ja, tényleg?
2: Persze, tehát az a Casiónak az a legsikeresebb terméke valaha. De az mert nagyon olcsó. És akkor vannak ilyen híres gazdag emberek, akik azt így viselik, mert hogy ugye az egy ilyen ikon. Na, mindegy. És azt teszik rá, tehát, hogy abból kiveszik. Ez egy 10 dolláros óra, vagy lehet, hogy 20. Na, mindegy, de ilyen nagyon olcsó. Tehát
1: le a kalappa.
2: És ebből annyit eladnak, és ez tényleg volt egy időszak, amikor valakinél látták a repülőn, akkor ez gyanús volt. Tehát ilyen is volt.
1: Azt a mindenit.
2: Na, megmutatom.
1: Visszatérve a természeti katasztrofákra, azért tényleg, de hát, ugye nálunk a leggyakoribb lehetne ugye az áradás, de hogy nálunk gyönyörűen megoldották ezt gátakkal. Érdekes, hogy az ember bármerre megy.
2: Ez az óra. Igen. Nagyon olcsó.
1: Hát persze.
2: Ez egy egyszerű kis digitális kvarcóra. Tehát, hogy ez semmi, nagyon picik.
1: Ja, abszolút. Biztos neked van.
2: Nincs.
1: Kettő is.
2: Nincs.
1: Nincs?
2: Ezen pont nincs.
1: Na szóval, természeti katasztrofákat, ami...
2: Ez egy digitális kázió.
1: Na igen, mesél róla. Mit kell? Azért, mert te tudod ezeket az ilyen kódokat, meg minden. Nekem ez mindig lenyűgöző volt, nagyon vágod ezeket az órákat.
2: Mire
1: én annyira
2: nem. Én szeretem az órák. Hát most szeretem. Nincs sajnos olyan nagyon drága óra. Tegnap bementem az óraból, bementünk első, megnyitottuk a fagyizós szezont, és elmentünk a gyerekekkel fagyizni. Uh-huh. És utána bementem ott az óráshoz, és láttam egy gyönyörű szép Tiszó órát, és az nagyon-nagyon tetszik.
1: Komolyan?
2: És azért volt kellemetlen a történet, mert így meg... Hát egy klasszik, igen, nem digitális, és nem is automata, hanem kvarc. Gyönyörű szép, ilyen tiffany kék az egész. És, de ez a tisztát, ez a Tiszó találta ki, és mindenki más másolja. És akkor így megkérdeztem csak a hölgyet, hogy, és azért volt vicces a történet, mert vicces, hát annyira nem volt vicces.
1: Na.
2: Megkérdeztem, mondom, az árát megtudhatnám, és így kinyitott a vitrint, és mondja, persze, hogy ott voltak így az órák, tudod, hogy felállítva egy ilyen hát egy ilyen show piece, tudod, egy ilyen, olyan valami, amiben így beteszik az órákat ilyen műanyagban. Ilyen
1: állványba.
2: Hát igen, egy ilyen állványba. És akkor így kivette, és akkor megnézte az árát, mondom, köszönöm szépen, nyeltem egyet. És akkor visszatette, és ahogy ő ezt pakolta, vissza, az összes óra kiborult.
1: Jézusom, hova? Földre.
2: Földre, mindenhova.
1: Jézus Isten.
2: Jaj, ne. Én szeretném, hogy hozzásra nyújtam semmi, és csak kérdez. Hát nyilván olyan picit rosszul volt betéve az az állvány, vagy nagyon... Nagyon...
1: Hát mondjuk, az kellemetlen.
2: Hát kellemetlen. Jó, szerintem nem...
1: De most mennyi óráról beszélgetünk? 10-ről? 20-ról?
2: Nagyjából annyi ki, vagy 10 kiborult.
1: Nem kívánom senkinek, hogy ilyet átéljem. Remélem, hogy mindig óra rendben van. Tehát nincs
2: biztos.
1: Semmi
2: biztos,
1: bajuk, valószínű. Ez pedig most tudod, ez most így, ha már így belekezdtél, várjál, meg kell satszolni. Hát mennyire? Hát 1000 euró plusz, mínusz, ott valahol.
2: Nem, mi ez, amit én most mondom.
1: Igen.
2: Nem, ez olyan 400 körül.
1: Jaj, jó, van. Azt hittem, hogy valami olyat
2: ez mondani, ne, hát de azokat meg sem. De azok nincs, általában azok nincsenek is úgy a boltban. Ott vannak, de nem azokat teszik ki. Tehát
1: aha.
2: Mit tudom én? Vannak persze. Szabadka vonalon nem hiszem.
1: Aha, lehetséges.
2: Szabadka vonalon.
1: Nem tudom, hiszem. Érdekes dolgok ezek, érdekes
2: nálunk
1: dolgok
2: a G-sokok ezek. Mennek, tehát kegyetlenül mennek a G-sokok, a Casiónak a G-sokjai. Ezek nagyon, tehát akárhányszor megyek be egy óra üzletbe, viszonylag gyakran, hogy betérek, és akkor szétnézek, ott, akik bent vannak, azok 90%-ban a G-sokokat nézik. Az emberek, mint a Mudmaster, meg
1: azért Mudmaster, meg Iron Master. Az már nem olyan, mint régen, hogy van belőle egy, hanem van belőle 48
2: fajta. Nagyon sok fajta. Nagyon sok fajta.
1: Én meglepődtem teljesen az ára is egészen a legkisebbtől a legmagasabbig, egészen igen, széles, igen, ami, igen, igen, ami igen, megy. Úgyhogy ez most már egy külön világ. Nem csodálkozok, hogy megy.
2: A G-sok az a mai napig megy érdekes, mert annak ellenére, hogy ma már rengeteg nagyon drága óra van, a G-sok az viszonylag olcsó, viszonylag megfizethető, és egy fantasztikus óra. Tehát olyan értelemben, hogy ellenálló, erős, tényleg arra találták ki, hogy mindent kibírjon. A G-sok, az a gravity sok, azt tudod, na jön. Tehát az a földrejtés.
1: Jaja.
2: Úgyhogy ja, vannak olyan klasszikus órái egyébként a Casiónak, amik a mai napig ilyen gyűjtői darabok. Hát ott van például a Marty McFly kezéről a visszajövőben, az is egy Casio. Ma is kapható, mint tudod, egy kis digitronban. Aha. Egy kis számológép. Meg van egy, ami a Roy Scheidernek volt a kezén a Kék villám című helikopteres akciófilmben. Az is nagyon, az is egy ilyen gyűjtői darab, azt most már nem gyártják, mert annak is így megvan a maga kis, volt egy ilyen visszaszámlálója, és az egy kis animációt játszott, és akkor ez egy nagyon nagy dolog volt.
1: Ahogy
2: 80-as egy kis animáció, lemegyen visszaszámlálája.
1: Őrült dolgok ezek, hát.
2: Ikonikus.
1: Őnekik volt a digitronos órájuk is, ugye?
2: Hát ez, amit mondok, a Marty McFly.
1: Ja, hogy ez az.
2: Az a visszajövőben.
1: Ja, hogy azon van a kis digitron.
2: Igen, és akkor nyomkodtad a kis gombokat.
1: Aha.
2: Úgyhogy igen.
1: Nem semmi, nem semmi.
2: Hát az nagy dolog volt.
1: Komoly, komoly dolgok. Na, visszatérve különben a természeti katasztrófákra, szóval igen, annyi minden bajunk lehetne, és hogy nem tudom, mennyit szoktál utazgatni itt a környéken, de az az igazság, hogy észrevettem, hogy azért az fantasztikus, hogy megvan oldva ez a gátrendszer itt nálunk. Gátrendszer?
2: Aha.
1: Gátrendszernek, ugye ilyen? Töltésnek mondjuk mi ezt itt mi.
2: Főleg a gáthelyi közösségben van megoldva.
1: Mm-hmm.
2: erről is kapta a nevét.
1: Igen, de valóban, és nekem az múltkor esett le igazából, hogy wow, tudod, hogy az egy dolog, hogy Magyar Kanizsánál van ugye ez a nagy töltés, ami egész elképesztő, hogy a helyiek azt mondják külön, hogy amikor nagyon-nagyon-nagyon magas a vízszint, akkor előfordult már életük folyamán, hogy ennek a töltésnek a másik fele, felén a talaj az már kezd olyan puha lenni, tudod, hogy ázik át az egész.
2: Igen,
1: természet. De hogy nekem aztán esett le, hogy igazából, amikor viszont Magyar Kanizsáról mész át Török Kanizsára, hogy igazából ott ezen a töltésen hajtasz végig, Becsénél gyönyörű ez a rész, ott is tudsz rajta sétálni, meg hogy tényleg azért, hogy ez jócskán meg van csinálva,
2: persze,
1: ez nagyon-nagyon-nagyon komoly.
2: Persze.
1: Sőt, Becsénél egész komoly rendszer van, nem is csak egy van, hanem több van, hogyha azon átszakod, akkor megfogja a
2: rendszerek.
1: Következő, de hát, hogy ez így ki van találva azért. Hiszen ez egy őrült nagy probléma volt, amíg ez nem volt. De aztán most már megvan oldva. És akkor ilyenekről ne is beszéljük, hogy erdőtüzeket mentem, már olyan, voltam én, ez hihetetlen, voltam én úgy nyaralni, hogy közben folyamatosan oltották a hegy oldalt.
2: Jé,
1: katasztrófa.
2: Hát, hogy... mi Görögországban voltunk egyszer, úgyhogy akkor tényleg mindenhol tüzek voltak, és akkor láttuk, ahogy ott a messzeségben, ahogy ott füstölök, meg ott úgy, még voltak olyan kis pontok, ahol nem oltották, vagy nem is került eloltani.
1: Hát persze, én is úgy voltam, hogy jöttek ezek a repülőgépek, amik tudod, hogy felszívják a tengerből a vizet, és akkor mennek oltani, ezek a Kanadából jöttek, lehetett is olvasni különben. Erről abba az időben, úgyhogy az is elég kellemetlen dolog, nagyon durva azt megállítani, hát nem ügyesképp pont valamelyik nap meséltem, hogy volt egy olyan élményem, hogy tábortüzet csináltunk, mert akartunk ilyen szalonnát sütni, vagy valami, és leszakadt az ég, berontunk a sátrakba, és néztük a tüzet, hogy nem oltottuk el, és hogy de nem baj, majd eloltja az eső, hát nem oltja el. Az ott egy ilyen nagyon-nagyon meglepetés ott a számra, hogy az így nem alszik el ettől a
2: nem
1: tűz.
2: Alszik el, nem alszik el,
1: hihetetlen erő. Úgyhogy van dögébe. És nincsenek ezek az eszméletlen tornádók. Hát még csak az hiányoznak.
2: Pedig az lehetne. Néha a csantavérem van, csak kicsi.
1: Picike.
2: Azt mindig elmegyünk és lefilmezzük.
1: Picike.
2: Van ebben ilyen.
1: Azt hogy sikerült könyörgöm lefilmezni?
2: Ez egy kollégánk pont arra járt. Ilyesmi, persze. Tehát úgy.
1: Ez elképesztő.
2: De egyébként viszonylag ritka tényleg. Tehát az olyan típusú tornádók, mint amilyen a Twister című filmben van, amiben ilyen tehenek röpködnek. Tehát az viszonylag ritka. Nálunk is azért repkedhetnének tehenek, meg juhok, meg mindenféle így.
1: Jaj, de nem tudom,
2: elképesztő. Berepül az ablakon egy, mert...
1: Mindig látom, bedobja. Most is valamelyik nap volt egy ilyen ismert felvétel, hogy az idős házaspár az utolsó pillanatban megy le a bunkerba, mert nyilván, hogyha ilyen területen érsz, akkor nyilván van pincéd, az a minimum.
2: Ez egy középnyugati amerikai, Idaho, meg nem tudom, vannak ezek a helyek. Meg.
1: És ott is olyan szörnyű volt látni, hogy mennek le, hogy pakolgatják le a dolgokat, viszik le a kutyát, meg az ilyen dolgokat, és akkor így az öreg még így visszajönne valami, így elnézi balra, és így jaj, baj van, és gyorsan lecsukja azt a nagy fém ajtót.
2: Aha.
1: Aztán olyan vihar jön, hogy megőrülsz, persze a kamera is elmegy a francba pillanatokon belül. Nem tudom, érdekes nekem a másik dolog pedig ez a pince. Régen mindenki pincét csinált.
2: Igen, csinálta.
1: Nem teljesen érzem
2: Texasban át. Texasban van a legtöbb tornádó egyébként.
1: Mi van, ennyi pince?
2: Ott van a legtöbb.
1: Igen?
2: Igen.
1: Szóval nem tudom, hogy nálunk mi van ennyi pince, de rengeteg. Régebbi házakban, ilyen most 60-as, 70-es, 80-as években épült házakban mindenhol van pince.
2: Aha.
1: Ez egy nagyon nagy divat lehetett. Általában bentről kell lemenni a házból le a pincébe, és a legkülönfélébb megoldásokat lehet látni. És én őszintén ezt soha nem éreztem át a pince fontosságát, de biztos van neki. Fogalmam sincs.
2: Hát, soha nem értettem. De milyen szempontból nem érted a
1: hát minek csináltuk pincét? Minek az a pince? Tehát, hogy miért, hogy legyen még egy
2: szint? Tárolásra. Vagy főleg tárolásra.
1: Tehát nagyon sokszor ezek szobák, meg ilyenek. De hát, hogy mit csináltak ott lent? Ilyen úgy nevezett, nem bifelnek, ezt úgy mondják, hát hogy szuterén.
2: Hát nekünk ott volt például a kazánunk.
1: Jó.
2: Akkor ott tároltunk mindenféle, ott tűzifát például. krumplit, igen, mondja Viktor, burgonyát. Uh-huh. Akkor nekünk volt, nekünk három helységünk volt a pincében, az egyikben voltak, apám madarakat tartott, rengeteg madár volt ott.
1: Aha.
2: Hát ilyeneket. Tehát minden ilyen kiegészítő helységek voltak, főleg tárolásra. Ami bennünket illet, hát most meg volt ja. Kazán.
1: Végül is, na úgyhogy így, nem tudom, biztos nagyon sok mindenkinek van a hallgatók közül is pincéje.
2: Hát nyilván, jó.
1: És akkor elmondhatjátok nekem, hogy mi volt az a nagy megfejtés, hogy még kellett régen mindenhova pince. Mert az más, különben voltam éppen Kárászon, de hát az más, az hegyvidék. És akkor mondjuk az nagyon tetszik, amikor van egy ilyen külön ilyen pince építve. Az menő. És az tényleg akkor a tárolásra szól, az arra, hogy oda ilyen, nagyon sok mindenki nyilván ott aznak környéken borászkodik, akkor azt is oda berakja, a kaját berakja, meg ott még mennek ezek az ilyen nagy disznóvágások, meg a minden, és akkor mindent oda beraknak, meg vannak ezek a régi technikák, hogy tárold ezt, meg azt.
2: Uh-huh. Szerintem 90%-ban arra szolgált, hogy tárolás.
1: Ez másik történet.
2: És te meg, mit tudom, megveszel egy házat, te megvettél az 50-es, 60-as években, akkor ott az 99%-ot volt egy pince. Tehát, hogy ezt így megvetted a pincét is.
1: Igen, érdekes, és akkor tudod, azt még úgy érteném, hogy a kívülről mennél a pincébe, de rengeteg házba belülről mész le, és akkor azokban fura olyan.
2: Még az udvarról volt, meg volt még lent egy hatalmas nagy mélyhűtőnk. Egy nagy mélyhűtő.
1: Mármint a nagy mélyhűtő?
2: Igen, a nagy mélyhűtő.
1: Hát erről beszélgettünk sokat, az különben az generációs különbség. Annak különben abszolút van értelme, csak mi egy picit már ebben nagyon gyors világban élünk, aztán mi ezt nem feltétlenül használjuk a mi generációnk, de ennek abszolút van értelme.
2: Hát igen, de ez persze, de tele volt pakolva hússal, és akkor azt mindig idegeskedtél, hogy ha voltak a bombázások, akkor nem volt áram, hogy akkor azt kipakolj, meg leenged, meg mit? Voltak ott. Jó, az most egy extrém helyzet volt, de az tényleg mondjuk ott rengeteg minden. Én amikor én eladtam egy ilyen mélyhűtőt egyébként, nekem sem volt nyilván rá szükségem, és ugráltak rá, tehát így feltettem azt hiszem Facebookra, vagy aha. ilyesmi, és így nem tudom, hatan hívtak, hogy akkor most jött, és ugye meg kellett versenyeztetni
1: ugye?
2: Ki. És akkor, végül, és akkor így valaki jött, és el is vitte,
1: aha.
2: és aztán valaki, aki első nap így érdeklődött, és abban maradtunk, hogy na jó, majd szólok, majd meglátom, tudod ez. Na ez engem három nap múlva ez a valaki felhívott, hogy na akkor jönne, hát mondom, arra úgy mondom, hogy elment, és akkor így, mi az, hogy és ki volt, fel volt háborod? Vagy, hát de mondom, most nem gondolja, hogy most így tartogatom magának. Vagy,
1: persze.
2: És ő ezt így nem értette. Nem, nagyon fel volt háborodva. Nagyon fel volt háborodva. És rám csapta kajdok.
1: Ilyenkor mindig azt mondom, hogy Isten hozott a kupecek világába.
2: Hát tudod, jó, de nyilván nem.
1: Amikor valaki kupec, akkor az valami őrült dolog, hogy miket kell, hogy átéljen. Hát az emberek úgy vásárolnak, ez ami egészen elképesztő. Nekem a kedvencem az különben az ilyen vásárlásokban, vagy amikor valamit árulsz igazából, és más valaki vásárol tőle,
2: aha.
1: az amikor például most legyen ez bármi különben, az első dolog, nagyon sokan csinálják ezt, nem kérdezik meg, hogy milyen állapotban van, nem kérdezik meg semmit. Mi az utolsó ár? Uh-huh. Semmi, hát neked semmi nyilván.
2: Zadnyacéna, igen, ez a zadnyacéna, és akkor elmondod mindig azt, amit ott ír. Ennyi az adnyacél.
1: Ennyi az árat, viszontlátás.
2: Hát de tényleg, szóval most így mit vár, vagy mit?
1: Tehát a mély, hogy működik a mélyhűtő, vagy nem, vagy kopott-e, vagy van-e rajta sérülés, ez nem érdekes. Mennyi az utolsó ár?
2: Anyám, amikor ugye foglalkozott perzsamacskákkal, tenyésztettük őket, és ott is volt egy ilyen jelenség, hogy árultuk őket, volt egy alom, mit tudom én, 5 cica született, és akkor elkezdtük őket árulni, és akkor így felhívta valaki.
1: Igen.
2: És az első kérdés, hogy tudod így, mi az adnya céna, meg akkor mindjárt tudtad, hogy ez komolytalan. Tehát, hogy nyilván az, aki macskát, hogy nem ezzel kezdi. Tehát nem. Akkor mit tudom, ilyen milyenek, milyen színűek, hányetesek, ilyen, nem tudom, tehát szülő, érted? Tehát, hogy komoly.
1: Igen.
2: Egyedül azoknál volt zadnya céna, volt nálunk egy körülbelül 2 olyan vevő, aki így a csajának szeretőjének vette. Aha. És akkor jöttek így, tudod, így jött az idősebb csávó, meg a fiatal nő.
1: Na.
2: És akkor a fickó, hogy tudod, láttad, hogy hogy leparkoltál, így nézelődött, hogy és akkor bejöttek, akkor kiválasztották a cicát, akkor a csáv az így fizetett, ott így odat, márkában, és akkor így fizetett, és úgy elment. És akkor tudod, így egyben láttad, hogy itt valami nagyon nem stimmel.
1: De miért volt itt az adnya céna?
2: Hát mikor tudod, jött egy valaki, mert a csajának akart venni egy macskát. Igen. És nem értett a macskákhoz, nem érdekelt a macska, csak az érdekelt, hogy megvegye normális áron, és tűnjük a francba.
1: Ja.
2: De meg akart ajándékozni, na és akkor egyedül ilyeneknek adtunk egyszer, hogy akkor jól elvitte. Tudod, így meg akarta lepni a hölgyet.
1: Aha.
2: Ennyi.
1: Érdekes.
2: És ez ilyen vicces jelenetek voltak, tudod, hogy jön egy ilyen nagy dzsippel, így kiszállt, hogy
1: szétnézik.
2: Voltak ilyen vásárlóink.
1: Attikülön van, azt mondja, a pince tárolása szolgált régen, ugye?
2: télen a Prince tárolásra szolgált Prince. Télen, így írja az Attila.
1: Igen, télen meleg volt, len nyáron hűvös, nem fagyott meg az élelmiszer, ott volt a bor, alma, krumpli, stb.
2: A bor. Hát jó. A bor.
1: Ájde, az fontos. Na, 6 óra 27 percben zenérünk, aztán pedig mindjárt jövünk közédek infóba.

0: Közérdekű információ következik.
1: Közérdekkel jövünk 6 óra 33 perckor. Ugye földrengés volt itt Nyugatbácskában, ez is egy kis közérdekű információ, 4,1-es, a Richter skála szerinti 4,1-es. Két és feles utórengés követte, úgyhogy ezt majd elmondjuk a hírekben is. Úgy tudjuk, és volt itt Nyugatbácskában, ez is egy kis közérdekű információ, 4,1-es, a Richter skála szerinti

0: relatív könnyen átjárható.
1: Már is annyi?
0: Igen, már is kezdődik. Tavasz szemetakarítási akció ugye Palicson zajlik ma és holnap, úgyhogy ott vannak kihelyezve nagyméretű konténerek.
1: Kihelyezett tagozatok.
0: Hát igen, utána 5-én, ugye az a mai napon 8 és 15 óra között vízszolgáltatás az szünetelni fog a Gyuró Gyákovics utcában a Rájhöl Parktól a Maxim Gorki utcáig tartó szakaszon, valamint a Korzón a Gyuró Gyákovics utcától a Dr. Zorán Gyingyi térig tartó szakaszon, hát ezzel mindenféleképpen számolni kell.
1: Szakaszosan működik a történet. Most egyébként 8 fok van, a mai nap folyamán kifejezetten meleg időre számíthatunk, 27 fok lesz a csúcshőmérséklet, hát egyen fátyol felhőzettel, ugye. Napos lesz az időnk, délután időnként felhő átvonulás lesz, de ez nem lesz annyira komoly. 27 fokig emelegszik ma a levegő, és holnap pedig már 26 fok lesz. Aztán csütörtök pénteken egy picit visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön főként, mert akkor esőre is számíthatunk most az előrejelzések szerint. Nem lesz ez sok eső, de azért számítsatok rá, jöhet a csapadék.
0: De azért mégis, ugye, de hát, hogy ez benne van a történetben. Ideiglenesen módosul a tömegközlekedés rendje Szabadka területén május 4-e és június 15-e között. A változások a 3-as és a 13-as autóbuszvonalakat érintik. A Marsai út és szakaszán zajló útépítési munkatok miatt az 51. hadosztály utca és a 382. új utca közötti részen, de résztek a Panner TV oldalán, el lehet ezt olvasni.
1: Elám.
0: Úgyhogy, hát ennyi röviden, 6 óra 35 perc van, jön a Where is my husband című dal.

0: Ki az ágyból lustaságok? Ki az ágyból lustaságok? Reggeli, minden hétköznap 6-tól 10-ig. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: Nos, hát vizsgálgattak egy dolgot ebben a mi kis világunkban.
2: Mire gondolsz?
1: Ez pedig az, hogy egyre több európai ország vizsgálja a 4 napos munkaid bevezetésének lehetőségét.
2: A 4 napos munkáid. Tegnap ennek utána jártunk.
1: Na?
2: Kérdeztünk mindenkit, kérdeztünk utcaemberét is. Utána néztünk annak, hogy mely országokban van ennek nem múltja, de igazából jelene.
1: Igen.
2: És hogy fenntartható-e, főleg ezt. Hosszú távon, és ugye erről nekem ugye beugrik egy olyan dolog, hogy azon rögtünk terap, hogy így bevezetik az emberek, így, vagy vannak cégek mondjuk Szerbiában, bevezetik ezt a 4 napos munkahetet, és ezt annyira bedőlnek, hogy visszarakják a 6 naposat.
1: Na, az komoly lenne.
2: Igen. Tehát, hogy erről most valami az lesz, hogy ugye tönkrement ez a Spirit Airlines Amerikában, és eltök ő a kerozin hiány első áldozata, ez az a légitársaság. És hát ezt nem ismerik el, tehát nyilván nem.
1: Aha.
2: Hogy az iráni konfliktus miatti kerozin hiány első áldozata. És akkor bedőltek, és akkor kiáltotta, nem tudom én, hát most valamilyen miniszter, vagy valamilyen államtitkár fene tudja ki ilyen republikánus körökből, és mondta, hogy nem, hát ők már régen is rosszul mentek, tehát ők már régen, már évekkel ezelőtt is nagyon rosszul mentek, az egész üzleti modelljük rossz volt, minden rossz volt, minden, tehát így magyarázzák ez, igazán nem azért dőlt be, mert a kerozin, hanem így azért, mert nem, tehát viszonylag ritka egyébként.
1: De ez fontos az ő esetünkben? Vagy ez ugye a globál piac miatt, hogy legyen pánik?
2: Hát a globál piac miatt, igen. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy
1: vagy bármint, hogy azt mondjuk, hogy nincs baj, közben meg
2: kaval. Hát nyilván nem ismerik azt el, hogy a kerozin hiány miatt dől be a légitársaság. Nem tudom, hogy ők egyébként ezt hogy kommunikálták. Na mindegy, szóval, hogy azért jól megy egy cég, eldöntik, hogy radikális reformokat hajtanak végre, aztán nem biztos, hogy ez úgy sül el, ahogy gondolják.
1: Igen. De és mit mondod az utcaembere? Mi volt a tapasztalat?
2: Hát azt mondják, hogy ők nagyon örülnének a 4 napnak, akkor a kolléga megkérdezte, hogy jó, de hát vannak bizonyos esetek, amikor az kevesebb pénzzel jár. És mondják, hogy ja, hát akkor nem. Akkor. Tehát nyilván ez volt, mert a pénz az úr. Tehát nyilván az a lényeg, hogy és akkor az is érdekes volt ez is, amit mondott, akit kérdeztünk, hogy igen, egyetért, viszont akkor 4 nap az megfeszített kemény 8 órás munka legyen.
1: Aha.
2: És akkor ő említette azt, hogy ő régen dolgozott egy gyárban, ahol azért az emberek nagyon sokat lógtak, meg így nem dolgoztak. És így belegondolsz, azért a régi Jugoszláviában azért sok ilyen volt.
1: Hát, hogy a francban, ne?
2: Lazulgattak. Persze. Az emberek, tehát azért most ezt lehet, hogy megszépíti az idő, meg most lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik azt mondják, hogy ez nem így volt, de én ismerek önöket, akik erről nagyon őszintén meséltek már nekem. Mm-hmm. Nem mondok most munkahelyeket, mert mindenki tudja, hogy most kikre, vagy mire gondolok, vagy mikre gondolok, de hogy azért úgy elmúlt az idő. Tehát nem az volt, hogy megfeszített kemény tempót diktálta a főnök, vagy az üzemvezető egész nap. Nem. Tehát sok kávészünet volt, sok cigiszünet volt, sok kajaidő, minden volt.
1: Minden volt, persze.
2: Elmúlt a nap.
1: De az érdekes, hogy mégis működött.
2: Igen.
1: Hát nem most úgy, hogy ugye.
2: Na ez, ez az érdekes, hogy működött-e vajon? Tehát, hogy ez... voltak, akik igen, voltak, akik kevésbé.
1: Persze. Én mindig azt mondom különben, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a dolog, meg ez a hozzáállás, mert vannak munkahelyek, ahol egyszerűen muszáj ott lenni. Lásd például portás. Az nem arról szól, hogy...
2: Tűzoltó.
1: Egy portás például nagyon ügyes.
2: Igen.
1: Most nem arra gondolok.
2: Ügyes portás, igen.
1: A tűzoltó azért nem jó példa erre, mert azt akarom mondani, hogy a portás hiába végzi jó nagyon példa. Jó a dolgát, ő akkor is ott kell legyen a
2: fizikailag.
1: Ponttól igen. B
2: tűzoltónak meg ott kell lennie bent a tűzben.
1: Hát igen, de mondjuk, hogy jól se lehet, hogy ott a tűzet fölött, neki készenléti állapotban szintén kell lennie, meg hát ez ideig. De mondjuk a portás hiába csinálja nagyon jó a dolgát, akkor is ott kell legyen. De például, hogyha valaki valami, nem tudom, például mondok valamit, nem tudom, valaki automechanikus, és nem tudom, naponta 4 autót kell megcsinálni, mert akkor kijön már a matek, most mondok valamit.
2: Aha.
1: És egy automechanikus, akinek ehhez naponta 16 órára van szükség, a másiknak pedig 3, akkor tudod, akkor ne azt jutalmazzuk már, aki 16 órát dolgozik, mert aztán ez a nagyon nagy... munkaidő, ezt is hozza magával. Ez a munkaidőmánia, hogy akkor órabérre dolgozunk,
2: nem mindenhol működik ez jól.
1: Meg most mit csinálsz, hogy van 2 alkalmazott, az egyik héte megcsinálja a munkát 4 óra alatt, a másik meg 8 óra alatt, az ugyanakkor a fizetést kapnak, akkor most ki jár jobban? Hát Érted? Szóval azért ez egy hülyeség.
2: Igen, igen.
1: Ha valaki ügyes, és megcsinálja 5 óra alatt, amit kell, akkor 5 óra alatt megcsinálta, és viszlát.
2: Jó, ez attól függ, hogy milyen szektorról beszélünk.
1: Hát így kezdte. Így kezdte.
2: Így van, így van. Szóval, mondom, tehát ezzel kísérleteznek sok esetben. Vannak Németországban is voltak kísérletek. Hát főleg a szerencsésebb történelmi fejlődési vagy erősebb gazdaságokban voltak itt különféle kísérletek ezzel kapcsolatban. Igen, Németország, Skandinávország.
1: Igen, hát igen, pont amit mondasz, hogy írja is a cikk, hogy az Egyesült Királyságban és Németországban kifejezetten pozitívak az eredmények. Uh-huh. Csökkent a stressz, kiégés, miközben sok cégnél a teljesítmény sem romlott.
2: Igen, és az az érdekes, hogy mondjuk a statisztikák szerint ezeknek a cégeknek úgy nagyjából a 90% az meg is tartotta ezt a munkarendet. Mm. Nem az volt, hogy akkor visszaestek, hogy akkor mégis csak öt napot dolgozunk. Dolgozni kell, a munka nem esít, ezt is nyilatkozta nekünk egy kedves
1: igen.
2: hallgató.
1: Úgyhogy na, nagyon érdekes dolog ez, ki hogy fogja fel ezt a munkát, meg ki, hogy meg ez teljesen szektorfüggő, mint ahogy Zoli is
2: mondja. Persze, nyilván szektorfüggő, abszolút. A 4 napos munka, érdekes dolog ez, hogy még szerettem volna ezzel kapcsolatban valamit mondani, de már a fene se tudja, mi volt ez, amit szerettem volna mondani.
1: Na nem baj, majd a híradó alatt ez
2: hírek után elmondom, de tény, hogy valahol ez működik, valahol meg kevésbé működik ennyi. Tehát 4 napos. Jó lenne egyébként. Ja igen, ezt akartam mondani, hogy például tehát olyan médiumoknál is Magyarországon, most nem mindegy, hogy melyikről van szó, tehát hírközlő médiumnál volt olyan, hogy akkor 4 nap,
1: igen.
2: De az 12 órás munka, mm-hmm. De abban ügyelet van, tehát abban az van, hogy tényleg nem tudod befejezni 4 óra alatt a munkát, tehát amiről te is beszéltél, nem ott akkor tényleg egész nap ügyeletben kell lenni, és akkor utána 3 szabad napod van. Tehát ez is így működik.
1: Hát nagyon sokféle rendszer van tényleg. Na hát én nem tudom, hogy nektek melyik jött be ezek közül, vagy dolgoztátok egy 4 napot egy héten, ezt írjátok meg nekünk 063-621-605, mi mindjárt jövünk hírekkel.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: 7 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek röviden. Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában. Az éjszaka erős rengésre ébredtek a lakosok Bezdán településen. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, amelynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengést jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házában megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel.
6: Tango a parkban címmelt a zenés estet a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány. A szervezők reményei szerint a zsinagóga parkjában május 16-án a tér szépsége és a zene közelsége együtt ad különleges hangulatot, amelyben a tangó valóban életre kel. Az esemény este 8 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, a helyforulás érkezési sorrendben történik. Egyre több európai ország vizsgálja a 4 napos munkaid bevezetésének lehetőségét. A tapasztalatok azonban eltérőek. Az Egyesült Királyságban és Németországban kifejezetten pozitívak az eredmények. Csökkent a stressz és a kiégés, miközben sok cégnél a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor komoly vita zajlik arról, hogy ez hosszú távon fenntartható-e, különösen munkaerő hiányos gazdasági nehézségek mellett. Különböző vélemények szerint Szerbia még távol áll attól, hogy ez a modern országos szinten bevezetésre kerüljön.
5: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén ma napos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet a 27 fokot is elérheti.
0: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
8: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
9: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Sziasztok, sziasztok, 2 óra 16 perc van, és visszatértünk. Ahogy a Walkman is majd elvileg visszatér.
2: Neked
1: volt Walkmaned?
2: Persze, hogy volt.
1: Diszkmened is volt?
2: Persze.
1: Nem volt diszkmened, csak Walkman.
2: Mindenféle cucc volt. Emlékszem, a Walkmant ugyanolyat kaptunk a tesómmal. Nagyon régen.
1: Walkman volt, vagy... Mert csak a Sony volt
2: annyira
1: Walkman.
2: Pici voltam, hogy én ezt nem tudom, Zoli, de tudom, hogy a kereszt majméktól kaptuk. Tesó, mi az? Sárga volt, zé, meg kék, ez van
1: akkor
2: meg.
1: Nem Sony. Sony a Sony védette le ezt a nevet, hogy Walkman, aztán utána onnantól kezdve minden ilyen kazetta lejátszott Walkmannek hívtak,
2: hát ja.
1: Ami végül is így van rendben, tehát hogy nyilván nálunk ez volt kapható, ezeket lehetett venni, néha behúzta a szalagot, nekem a két első audio kazetta, ami volt, az a Bajaga Csetiri Godisnya Doba.
2: Igen, ez így megmaradt.
1: Igen, és a Karácsonyi Dalok volt két ilyen kazettá, ez az első ilyen. A Jugotonban vásároltuk, én nagy Jugoton rajongó voltam, nem tudom, hogy te jártál-e ott valaha.
2: Nem, de hogy, hát igen, később már.
1: Igen. A hír apropója az, hogy a 80-as évek népszerű készüléket vissza szeretnék hozni.
2: Jó, de ez már igen.
1: Formában.
2: Érdekes dolog, ez már nem az első próbálkozás, tehát ez van ez a cég, aki időről időre megjelenik ezzel, hogy ez majd így vissza fog jönni. Fél évvel ezelőtt olvastam erről először, a környezetemben nem is hallottam, hogy valaki említi a Walkmant. Hozzáteszem azért, hogy az elsősorban Japán, tehát az a cél.
1: Persze.
2: Nem, Európa nem.
1: Itt nyomatják ezt, hogy most például mi is találtuk egy cikket, konkrétan a HVG írta azt meg, hogy a fiatalok számára új az élmény, hogy az analóg különlegesebb, mint a digitális, és a retro design esztétikailag is menő, de hogy az a célja a gyártónak, hogy erre a nosztalgia vonatra ne csak az idősebbek üljenek fel, hanem a fiatalok is.
2: Jó, ebben van valami,
1: Nem, tehát a fiatalok a telefonjukon fognak zenét hallgatni. Egy eszközön fognak zenét hallgatni, amin elérhetőek a különféle szolgáltatások, mint a Spotify, vagy a YouTube Music.
2: De nem ez a baj, mert különben, tudod, én azt se gondoltam volna, hogy a lemez visszajön, és vannak bizonyos körök.
1: Igen.
2: Tehát vannak bizonyos körök, nagyon
1: igen.
2: Szűk kör, ahol ezek
1: hát ez
2: a lemezek
1: az, hogy szűk kör.
2: Élnek ma is.
1: Persze.
2: Van olyan ember, aki ma is megveszi a vadonatúj lemezlejátszót.
1: Ez tök jó dolog.
2: És lehet rajta szerezni...
1: Hobbi.
2: Tehát be lehet szerezni anyagokat, amit tudsz hallgatni. Most nekem az első kérdésem
1: valaki
2: az,
1: valaki malmozni szeret, és az a hobbija.
2: Igen. A kérdés az, hogy oké, megveszem ezt, mit fogok hallgatni rajta? Aha. Na, ez a nagy kérdés. Hát most 20 éves, ezt komolyan kérdezem, Zoli. 20 éves vagy, és kapsz egy ilyet.
1: Klasszikus
2: jó.
1: Kazettákat hallgatunk akkor... rajta? Nekem van egy rakás.
2: De honnan szerzel?
1: Hát nekem van egy rakás, régi.
2: Jó, például, oké, neked
1: MC
2: van.
1: MC Hammer, Best of.
2: De amúgy különben az embereknek mély lenne különben kazettájuk. Tehát erre kérde egy másik iparág, ahol valami modern dalokat, vagy valamit fel kéne rakni erre. És
1: a
2: akkor...
1: CD az nem kopott ki teljesen, de a kazetta szerintem 100%-osan.
2: Tehát abszolút. Tehát, és most én értem, hogy behoznak itt ilyen újításokat, hogy lett Bluetooth konnekció rajta, fülhallgató miatt.
1: USB-C töltő.
2: Oké, ez rendben van, de ugye megmaradtak a nagyon aló gombok.
1: Megám.
2: Meg minden, ez rendben van. Hosszat de
1: a ceruzát is, amivel visszatekered majd a szalagot.
2: Ez nagyon fura elképzelés ez az egész, mert mondom, egyszerűen nincs mit hallgatni rajta. Most, ami most elkezdi, a mai 20 éves elkezdi hallgatni a 80-as években egy retro zenéket,
1: persze,
2: mert nem tudom,
1: persze.
2: Anya, van-e valami, nekünk van kazettánk, és akkor 90%-ban az lesz a válasz,
1: hogy nincs. A pincébe van, és akkor levész a pincébe, felhozom a kazettákat, amiket már nem is tudom, hogy milyen lenne, most én lejátszanám azt a 90-es években utoljára hallgatott Michael Jackson Dangerous kazettámat, akkor az milyen minőségben szólna. Kíváncsi
2: valószínűleg
1: vagyok.
2: Valószínűleg nem jó.
1: Valószínűleg nem jól.
2: Valószínűleg nem
1: az
2: jó.
1: Biztos, hogy nem jó, de hogy egyáltalán hallanék-e még valamit. Tehát ugye ez is érdekel, hogy az milyen minőségben játszaná le. A bakelit lemez az más műfaj, az más kategória, de annak meg is van ám a követő bázis, a
2: followingja. Abszolút.
1: De kazetta az nagyon fura történet, mert tényleg az nem volt egy praktikus. Tehát olyan szempontból nem volt praktikus, ez kicsi volt, kompakt, ilyen szempontból volt praktikus. Sem hangminőségben, sem másban nem volt túlságosan jó választás.
2: De nem volt alternatív az olyan.
1: Nem volt alternatív, amikor, hát nyilván, persze. Tehát volt,
2: amikor a Walkman megjelent, akkor az egy csoda volt, hogy te tudsz magaddal vinni zenét.
1: Persze.
2: Igazából. Ez ugyanúgy, mint ahogy csoda volt az, amikor eljött az a pillanat, amit én nem is tudom, hogy hívnak, de majd te tudod, amikor az Apple-nek volt ez a kis zenelejátszója.
1: iPod.
2: iPod, aha, ami hatalmasat ment, aztán ma pedig az égvilágon semmi értelme nincs neki, mert megváltozott a világ.
1: Megvan. Jó, de nem megvan fogsz a 2000, 2006, nem, de egyébként múltkor eszembe jutott, hogy ki kéne próbálni, hogy működik-e még. iPod Nano-m volt, negyedik generációs, 8 gigás tárhelyjel, ami akkor csúcsmodellnek számított.
2: Aha.
1: 2006-ban vettem. És imádtam, és legalább egy 7-8 évig használtam. Mm-hmm. Nagyon szerettem az iPodot.
2: Hát igen. Csak aztán ugye megváltozott minden, mint hogy folyamatosan változik minden. Ugyanúgy a Walkman is egy ideig divatos volt, és aztán ugye jött a Discman, és akkor a Discman ezt leváltotta. Én emlékszem, hogy nekem nagyon korán volt Discmanem, és akkor az ráadásul olyan a Sonynak az egyik ilyen csúcs terméke, ahol még a fülhallgató vagy felhallgató kábelen volt egy távirányító is. És akkor azért volt jó, mert ugye ezt a távirányító pont olyan magasságban volt, hogy amikor ugye a hátizsákban van a Discman, akkor ezt pont rá tudod csatolni a hátizsákodnak a válpántjára, ami ugye rajtad van, és akkor ugye nem kellett kivenni a Discmant, és akkor áttekerni, meg leállítani, meg elindítani, és hát többen nem bírtad ott onnan irányítani. Hát most ez ilyen, megint ez most így lehet, hogy ilyen vicces már, de az akkor nagyon nagy dolog volt. Összes házi buliba az én diszkmenemről szólt a zeneme, az ilyen csoda volt. Hát persze.
1: Én nagyon szerettem a zenét vásárolni. Uh-huh. Öt márka volt egy CD. A két helyen vettem, az egyik a Jugoton volt, a Jugotonban nagyon sokat. Szerettem a Jugotont, elképesztő, nagyon-nagyon sokat jártam oda, mindenfélét vásároltam. Aztán, amikor már így kezdtek eltűnni a klasszikus CD-ből, na, nem is, hanem amikor bejöttek, tehát akkor már MP3-ról zenéket hallgattunk, akkor ott náluk rendszeresen kaphatók voltak olyan Oroszországból érkezett CD-válogatások, amin ilyen, hát zenekarok teljes diszkográfiája rajta volt. Radiohead, az összes dal. Depeche Mode, összes dal. Red Hot Chili Peppers, összes, és ez mind tele volt, és akkor írt, hogy Red Hot Chili Peppers, és hogy ott volt a lista az összes albumról, az összes dalról, szóval...
2: De hogy fért az rábasszus?
1: Hát ráfért, nyilván olyan kompresszióban volt, nem emlékszem már egyébként, hogy mennyire volt, nem volt annyira rossz a minőség.
2: És ezt lehet utána játszani a Discman, vagy a mi? Vagy a számítógép?
1: Számítógép, persze. Ez az időszak más volt, amikor még ilyen masszívan nem töltöttek az emberek, tehát ugye ez ott valamikor a egy ilyen tranzíciós periódus volt, és akkor ott az MP3-ak, azok nyilván mindenki hozta a lemezein az MP3-akat a bulikra.
2: Ja, hát úgy,
1: És akkor az MP3 az ott nagy úr volt, és nekem volt egyébként, nyilván akkor volt az iPod, és arra rámásoltam a zenéket a ezekről, és akkor nekem azok ott megvoltak.
2: Ja, persze, az hát fantasztikus.
1: Akkor hallgattam.
2: Nagyon nagy dolog volt.
1: Nem soha.
2: Igen, nagyon nagy dolog volt.
1: A Centárban volt még egy nagyon jó kis bolt, ahol tele volt zene CD-kkel, és ott voltam ilyen napokat, és áldott voltam. Lapozgattam a lemezeket.
2: A lemezek?
1: CD-ket, CD-lemezekre gondolok most. Aha. Nem a bakanai lemezekre. Nem.
2: És akkor otthon neked volt valami jó cuccod, és akkor azon
1: hallgattad? Hát volt egy zseniális Aiva 3 CD-s lejátszom.
2: A klasszik.
1: Azon volt.
2: A klasszik.
1: Két hangszóróval. Nagyon ment.
2: Jézusom,
1: nagyon
2: Istenem.
1: Nagyon ment.
2: Hihetetlen az, hogy az mennyire menőnek éltük meg akkor.
1: Nagyon.
2: Igazából hát nem szóval katasztrófa az most se, csak dizájnban nagyon olyan futurisztikus. De hát
1: meg átalakultak
2: meg
1: a zenehallgatási szokásaink valahogy. Tehát most, ha belegondolsz, tehát most nálam is például a soundbar, meg a kis subwooferem, az nekem a zenei igényeimet kielégíti. Tehát ez nekem így betölti a teret, betölti a nappalit, tehát hogy nem érzem azt, hogy most ki kell hoznom a laptopot, vagy nem tudom, vagy ilyen érted, tehát hogy nem.
2: Aha.
1: Még nagyon minden érdekes, wifi hogy keresztül működik, tehát hogyha most én elindítom, akkor otthon szól, érted, tehát na, mindegy.
2: És az miért jó?
1: Hát itt a fürdőszobában megnyom a gombot, hogy akkor most ezt a dalt akarom, és akkor én azt hallgatom, tehát és ez nekem kielégít. Most
2: de hol? Várjál, próbálom fölfogni. Mit mondasz, hogy a nappaliban szól a zenét? A
1: nappaliban van egy soundbarom, meg van egy mély nyomom, ami egyébként eléggé szós, és hangban, és...
2: És akkor annyira főtekered, hogy
1: wifi,
2: hallgatod a...
1: Hát persze, tehát ők wifin kapcsolódnak a hálózathoz, és akkor például én Spotify-on, ha hallgatok valamit, akkor én arra vetítem ki a zenét idézőjel. Nekem az teljesen elég.
2: Érdekes, az
1: de
2: nagyon...
1: De ezt fejleszted, tudod, most modulokat, meg veszel még hangszót, meg mindent, most már az Isten pénze, úgyhogy nekem ez így elég. Nekem ez így untig elég.
2: Nagyon érdekes, hogy ki hány éves, ki melyik szakaszában van az életének, stb.
1: Aha.
2: Nagyon érdekes az is, hogy különben múltkor, amikor beszéltünk erről, és sok mindenkivel beszélgettem, és abszolút igaz, hogy nagyon sok mindenkinek ma már, aki tőlünk fiatalabb, hogy abszolút nincs igénye a nagy tévére, mert laptopon néznek mindent.
1: Na, ezt nem értem. Mi megyünk vissza. Ezt nem értem. Viktor Sejtő is nagy tévérajongó. Nem, tehát, hogy ezt nem.
2: Igen,
1: nem,
2: én nagyon rajta voltam ezen az audio rendszereken, aztán most úgy valahogy leálltam vele. Pont a napokban gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy lemondom az összes ilyen előfizetésemet, szerintem 2 hónapja nem kapcsoltam be a tévét.
1: Hát akkor mondd le. Hát miért tudod jegelni, akkor minek fogják a pénzért?
2: Egyszerűen ennyi. Aztán most éppen tegnap, vagy mikor, vagy tegnap előtt felmentem például a Netflixre, megnézem, hogy na, amúgy biztos, van valami újdonság, nincs. Úgyhogy akkor lehet, hogy tényleg így nem is.
1: Vannak ilyen veszélyes, nem tudom, veszélyes cápák, meg ilyen vannak ilyen filmek.
2: Igen, látod, van egy olyan újdonság, ahol az van, hogy elárassza, de ezt mesélt, hogy elárassza a vizet, vagy víz, elárassza a víz a várost, és akkor bejönnek a cápák. Hát most arra, hogy ilyet nem fog nézni. Az biztos, de jó az elképzelés. Jó az elképzelés. A Rizzi lemezboltra emlékeztek? Lemezek, kazetták, meg maranc cuccok. Nem hallottam. Riz. Biztos nem azt jelentette, mint ma.
1: Nem.
2: A Riz, de...
1: Rizzelt.
2: Volt.
1: Rizzeltünk.
2: Na mindegy, szóval, hogy nem is tudom, hogy honnan indultam el az egész történetbe, de sose gondoltam, hogy a 80-as évek visszajön retróba. Nekem a 80-as évek egy pillanatban olyan érzésem volt, hogy az olyan béna, főleg a korábbi évtizedekhez képest, aztán rájöttem, hogy igazából nem.
1: Béna.
2: Mert tök jó, érdekesek azok a színek, aztán majd jönnek majd a 90-es évek, majd az is biztos egyszer majd így divatba jön, és épp hihetetlen volt, hogy valamelyik nap láttam.
1: Nem nagyon volt identitása a 90-es éveknek a 80-ashoz képest szerintem. Volt most egy utólag, tehát én is követek egy rakás ilyen Insta oldalt, ami a 90-es évekről szól, és úgy nagyon tirkitarka volt az egész 90-es évek, ilyen útkeresés.
2: Szóval a 90-es évekről jutott eszembe, hogy az egyik barátom, aki autókat gyűjt, éppen mutatta most az egyik szerzeményét, ami ott pont a 90-es évek valamikor elejéről származik, egy ilyen kombi, ilyen forgatható üléses, ilyen nagyon stram közösségi kombi, ahol lehet itt akár ebédelni, meg mindent, amit akarsz. És, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye, hogy ő eredeti állapotban van, tökéletes eredeti állapotban van, ami azt jelenti, ugye, hogy látod rögtön a például az ülések mintáját, hogy milyen anyagokat használtak, hát olyat ma már nem használna senki. Nagyon érdekes az éra. De a másik, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy az oldalán, ugye ez a Limited Editionnek ott van a kiírása.
1: Aha.
2: És az annyira 90-es évek az a font, meg az a színvilág, hogy rögtön eszembe jutottak azok a síelő cuccok, amit az ASICS gyártott.
1: Igen,
2: 90-es években, ami mindenféle színben volt. Tehát a lila, a zöld, a nem tudom, amit akarsz. Hát abban az érából ezt fogjuk majd kapni. Ezt a rendkívül színes őrületet, ami
1: lehetséges, ott zajlott. Lehetséges egyébként.
2: De most egyelőre 80-as éveknél tartunk, most az van, és nem csak a Walkman, hanem ugye nagyon jönnek föl a retro autók is a 80-as évekből, ami nekem megint csak úgy tűnt, hogy az egy szörnyű időszak, mert minden kockás, fura, de aztán ugye amúgy megszépül.
1: Áramvonalas, viszont kockás, nem tudom. Tehát
2: igen, a fura az egész. De van egy hangulata.
1: Tegnap láttam a központban egy, ha már autókról beszélünk, csak még egy mondat, egy Chevrolet Suburban-t.
2: Én mentem mögöttem. Vadonatúj?
1: Hát nem tudom, hogy de...
2: Sokáig mentem mögöttem, mellette néztem.
1: Gyerekek!
2: Nem hittem el.
1: Tehát, hogy az olyan, hogy azt úgy képzeljétek el, én azt New Yorkban láttam rengeteget. Rengeteget. Mm. De azért utána én rá is kérdeztem, hogy miért van ennyi Chevrolet Suburban New Yorkban.
2: Na és miért?
1: Azért, mert ez egy tökéletes, ez a tökéletes Uber autó. Tehát Uber szállításra, ez tehát aki ilyen Uber kicsit autó, high class, tehát az Uberre, aki foglalkozott komolyan, meg személyszállítással, náluk ez a Suburban, ez ilyen jackpot állítólag. Tehát, hogy árérték arányba, tehát, hogy ez így visszahoz, nem mindegy, szóval ez egy jó autó, de így Szabadkán.
2: Tehát, hogy ez hatalmas.
1: Ez egy garzon lakás akkora.
2: Egy mozgó garzon lakás. Egy mozgó konkrétan. Én mondom, követtem, mert nem tudtam levenni róla a szemem.
1: Szerintem Szabadkai regisztráció.
2: Igen. Jó, igen. Én tudom, hogy ez hol. Aha, én járok oda, ahol, igen, szóval, hogy vágom én ezt, de járok pont abban az utcában, ahol ez parkol.
1: Én azon gondolkodtam, hogy fér el abban az utcában, tehát ahova jött be, tehát hogy nem tudom, tehát ez mint egy kamion.
2: Nem olyan szörnyű.
1: Jó, nem olyan
2: nekem
1: szörnyű,
2: van egy, jön, nekem van nem, egy nem. Haverom, akinek ilyen rendkívül nagy ilyen jeepje van, és szerintem már lassan ilyen kategória van, hogy európai.
1: Aha.
2: És én azon csodálkoztam, hogy egyik alkalommal mondta, hogy majd ő beugrik értem a pannonba. És gondolkoztam magamban, hogy hát mondom, az a hogy fog kifordulni ott a szízné, vagy igen, most igen, már igen, nem, igen, nem igen. Is tudom, mi az ott már a sarkon.
1: Hát jó.
2: És az. Ő úgy lavírozott itt a város közben az az autóval, hogy akkor jöttem rá, hogy ja, hogy ez így lehet venni, le a kalap.
1: Azt nyilván lehet vele venni.
2: Minden négyzetcentiméterét ismeri annak a kocsidak, én nem tudom, hogy hogy hát tudott innen kijönni.
1: De az a poén ebben, hogy ezek az autók, ezek így látványosan nem a szabadkai utakra vannak tervezve.
2: Ja,
1: tehát, hogy ez azért, tehát, hogy persze. Ott, amikor ilyen négysávos, meg hatsávos, ott igen, tehát, hogy ott mindegy gyönyörűen elfér. Tehát oda, ennek az autónak a tervezői ilyen utakban gondolkodtak.
2: Persze,
1: ez a szabadka, nem. Tehát, hogy én nem tudom. Tehát...
2: Jó, de hát most mit várunk el? Hát itt megvan, van egy infrastruktúra, London is ilyen, nem csak szabadka. Hát Londonra is azt mondják, hogy megvan a város, megvan az infrastruktúra, aztán folyamatosan modernizálódik a világ, aztán most hogy nőjön ahhoz föl a város?
1: Na, tényleg, hogy jelvete ott mellettem, mert tegnap ott parkolt a...
2: Hatalmas.
1: Parkolt itt a körforgalomnál a
2: igen.
1: Itt a központban, és van, atya úristen,
2: beríztük
1: ott, tehát hogy fotelek meg, tehát hatalmas.
2: Elképesztő. Van egy üzenetünk, ott volt, ahol most az autista kávézót tartják. Riz, egy szlovéniai üzlet volt, még a jugoszláv időkben volt saját
1: komolyan?
2: Lemezlejátszójuk is, a neve Riz Toszka volt.
1: Riz Toszka.
2: Én ezt nem ismerem így, de na mindegy, hát ilyenek voltak.
1: American Spirit. Drive where the American Spirit takes you. Ez a, most vagyok itt a Chevrolet oldalán.
2: Igen, és miről van szó?
1: Amerikai Spiritről van szó. 63 ezer dollárról indul egy vadonatúj Suburban egyébként, csak mondom.
2: Aha.
1: Gyönyörű.
2: Érdekességként. Gyönyörű. Nos, 7:32 perc van.

0: Dobj egy üzit!
1: 063-621-605 063-621-605

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból.

0: Euromedic.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Hú, de fura dologra leltünk a neten. Egy úgynevezett sajtbankra.
1: Sajtbank. Már a neve jó. Már a neve jó, igen. Én azt hiszem, hogy Svájcban van, de aztán kiderült, hogy nem.
2: De érdekes ez különben.
1: Emilia Romagna. Ez egy észak-olaszországi hely.
2: Igen, ahol a Parmigiano Reggiano. De hát ez az alapja az egész történetnek.
1: Parmigiano Reggiano.
2: Igen, na most mondd el nyugodtan külön a logikát, egészen elképesztő.
1: Itt van egy, itt igazából több száz kerék sajt van, ebben a Parmigiano Reggiano-ban, és úgy működik az egész, mint egy bank. Tehát ez lehetővé teszi ez a rendszer, amit ők itt kiépítettek, hogy lassan élelődő sajtok már jóval az eladásuk előtt pénzügyi fedezetté váljanak. Képzeljétek el. És ezzel biztosítják több ezer termelő megélhetését. Tehát ez szó szerint egy sajtbank. Tehát nem az, hogy valahol tárolnak sajtokat, és akkor aztán kiveszik és megeszik, vagy eladják, hanem egyszerűen tényleg arról van szó, hogy ez egy fedezet. Ez
2: konkrétan
1: a rengeteg sajt.
2: Ez egy eszmetlen raktár, ami mögött tényleg egy bank áll. És a modern világ állítólag azt hozza, hogy egyszerűen lehetetlen lenne ez a rendszer nélkül ezt pénzé tenni úgy, hogy túlélje a termelő. Már csak azért is, mert mondom, én aztán a sajtbizniszben nem vagyok benne tényleg, de azt mondják, hogy mivel ugye akár több éven keresztül is élelődik, mire értékesíteni tudnák, addig azért valahogy meg kell, hogy éljenek. Nem tudom, én nekem most a logikám az, hogy igazából egyszer kéne kibírni ezt a pár évet, aztán mindig lenne sajtot, de valami ez nem,
1: igen,
2: valami
1: igen,
2: nem működik, úgyhogy én elhiszem, hogy ez így nem működik. És akkor konkrétan te fedezett gyanánt letétbe helyezed ezt a sajtot.
1: Ezt rengeteg sajtot.
2: Ez annyira nagy mennyiséget képzeltek el, hogy a jelen pillanatban a raktárban lévő sajtok értéke körülbelül 325 millió euró. Hát azért nem kicsibe játszanak. De tényleg. És általában ez
1: gondoltuk, hogy pár százezer, érted?
2: Nem, 325 millió. És ez úgy működik, hogy általában 5-6 százalékos kamatot számolnak fel. 2 éves hitel lehet igazából felvenni, úgyhogy a letét, vagy a biztosíték az a maga a sajt.
1: Ez egy helyi bank, ez az olasz Credem Bank egyébként, és ők nyújtják ezt most már. Hát most már több mint egy évszázad, nagyon érdekes, ez nem egy új dolog.
2: Nem, ez működik régóta, csak nem tudunk róla.
1: A tejtermelőknek nyilván, és hát ugye ők, most ha nem értitek, tehát az egyik, hogy adnak nekik hitelt sajt fejében. Tehát, hogy ez így működik.
2: Hát igen, ezt jelenti, hogy a sajta letét.
1: Hát a sajta letét, igen. Csak mondom, még egyszer mondod, hogy ez gyakorlatilag így működik, tejtermelőknek találták ki, és olyannyira működik, hogy tényleg egy több mint 100 éves invenció.
2: Jó, így. Persze, azért ezt nem úgy kezeljétek, hogy most bárki jön valami sajta, akkor az úgy működik.
1: De nem.
2: Halál kontroll, halál átnézés, tehát nagyon-nagyon komoly minőséget kell itt letenni, és akkor, de ez valahol érthető, mert igazából az összes bank így működik, tehát a lényeg az, hogy a bank az mindig ad pénzt, de mindig bebiztosítja magát, szóval maga a bankrendszer az elképesztően jó működő rendszer magának a banknak, tehát ez elsősorban ő neki a legjobb. Fantasztikus igazából, tudjátok azt a problémát, amikor pár évvel ezelőtt Olaszországban volt egy olyan valami pánik, ami miatt az emberek egyszerre akarták kivenni a pénzt, tehát hogy mindenki egyszerre venné ki a pénzét a bankból, akkor a bank automatikusan tönkre megy, a banknak sosincs annyi pénze, mint amennyi papíron ugye kintlévőségben van, állandóan forgatja, pörgeti ezeket. Aha. A dolgokat, egy rettentően érdekes rendszer ez az egész, és igazából pénzért tudsz pénzt venni. Tehát ez igazából röviden. De mindenki valami biztosíték kell. De ezért van ugye ingatlan hitelni. Az ingatlanod maga a biztosíték. Amikor készpénzt veszel fel, akkor ugye van ez a rizikó felmérés, felmérik, hogy te azt tényleg vissza fogod-e fizetni, vagy aha, nem. De hát, hogy igazából belegondolsz, eszméletlen. Hát itt pedig úgy gondolták, hogy akkor legyen a sajt. Igazából ennyi. Ami tényleg a számomra elképesztő. Látok fotókat, most ezt nehéz átadni, de úgy kezdjétek el, hogy több méter magasan és több 10 méter hosszan polcrendszeren áll ez a sajt. És most gondolj bele abba, hogy milyen felelősség az, hogy 325 millió euró sajtot tárolsz. Nincs ott hiba. Nem lehet ott hiba.
1: Nem lehet
2: képzeld
1: hiba.
2: Képzeld el. Igen. Ha elrontottuk, akkor tökre betik.
1: Kicsit a hűtés kikapcsolt.
2: 100 milliónyi sajt tökre
1: ment. Igen.
2: Nem tudom, hogy kell ezeket érlelni.
1: Ez nagyon komoly felszereléssel. Persze. Tartják ők ezt.
2: És megéri. Megéri mindenkinek. A banknak is. A termelőknek is.
1: Lesz ebben jut a Varga Sándor, az én egyik kedvenc youtuberem, ugye a Michelin csillagos, itt múltkor volt neki egy zseniális videója arról, hogy ennyi volt a kérdés, hogy na, miért olyan fancy a halikra, ugye a kaviár? Igen. Mitől olyan drága? És elmondta csávó, hogy azt mondja, tehát hogy így részletesen végigment a folyamaton, és a végén rájössz, hogy bakker, hát ez tehát érthető okokból ilyen drága. Nagyon-nagyon nehéz a ez most nem a sajt nyilván, csak mondom, hogy tehát nyilván különleges minőséget követel meg ez a bank is a sajt tekintetében.
2: Igen.
1: Nem mindegy, hogy milyen sajtot készítesz. De például a kaviárnál, tehát elképzel. Én nem tudtam, hogy ez összesen egy darab hal van, aminek lehet használni. Ez a tokhal. Tehát csak a tokhalnak az ikráját lehet erre használni.
2: Ez fura, mert a legdrágább viszont a belúga.
1: Hát az is egyfajta tokhal.
2: Ja, ezek tokhal,
1: igen, igen, a tokhalnál van a csopor. Belugga, van az osztra, meg a szebruga. Most ezt így beírtam, igen. Ezt most nem azért olyan okos vagyok, igen. Csak ez a három fajta tokhal van. És ezek közül is megvan, hogy mit tudom én, a belugga az elvileg talán a legnagyobb minőséget képviseli, és mondja, hogy belevágsz ebbe a bizniszbe,
2: na.
1: Akkor nagyjából 10 évig tök bizonytalanságban vagy, mert beszerzel egy lakást tokhalat, és ott csak megvan, hogy a nőstények, mert még a nőstényeknél is megvan, hogy kik, vagy tehát, hogy abszolút nem egy általános, és addig kell várnod, nagyon komplikált, mire azok így leteszik az ikrákat, és azokat mind kézzel kell megtisztítani, az benne a rettenetes meló.
2: Jézus is.
1: És ennek maga az előállítás az, ami elképesztően drága.
2: Akkor inkább csak, ne foglalkozunk ezzel, inkább csak vegyük meg néha a bódba, az kész,
1: igen.
2: Haláli.
1: Meg nagyon tokhal. Speciális körülmények. Csak a tokhal, és akkor mit tudom, nagyon speciális körülmények között ezeknek a halaknak lennie, hogy akkor ezek az ikrek. Még a lelki világukkal is foglalkozni kell, hogy legyen elég ikra, érted? Tehát, hogy de nagyon súlyos. Tehát, hogy
2: Jesus Christ.
1: Végtelenül bonyolult folyamat.
2: De az igen.
1: És azért olyan drága a halikra, vagyis a kaviár.
2: Hát akkor most már ezt is értjük.
1: Eltejj, igen.
2: Őrület.
1: 7:51 perc, mindjárt jönnek a hírek, aztán jövünk újabb témákkal.

0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
0: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában. Az éjszaka erős rengésre ébredtek a lakosok Bezdán településen. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, amelynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengést jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házában megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel.
9: Tango a parkban címelt a zenés estet a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány. A szervezők reményei szerint a zsinagóga parkjában május 16-án a tér szépsége és a zene közelsége együtt ad különleges hangulatot, amelyben a tangó valóban életre kel. Az esemény este 8 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, a helyforulás érkezési sorrendben történik. Egyre több európai ország vizsgálja a 4 napos munkaidő bevezetésének lehetőségét. A tapasztalatok azonban eltérőek. Az Egyesült Királyságban és Németországban kifejezetten pozitívak az eredmények. Csökkent a stressz és a kiégés, miközben sok cégnél a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor komoly vita zajlik arról, hogy ez hosszú távon fenntartható-e, különösen munkaerőhiányos gazdasági nehézségek mellett. Különböző vélemények szerint Szerbia még távol áll attól, hogy ez a modell országos szinten bevezetésre kerüljön.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén ma napos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet a 27 fokot is elérheti.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Móra-Halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe! A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.

0: kezdődik, abba kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is.
2: Pannon reggeli.
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul.
3: 91.
4: Közben utána néztünk, 8 óra 15 perc van. Sziasztok, jó reggelt kívánunk, hogy a beluga kaviár az ugye a legdrágább, de még így is van ettől még egy drágább, az albínó beluga, az albínó beluga, tehát hogy így nincs vége, érted?
5: Túlzásba viszik most már.
4: Az albínó beluga kaviár az a legdrágább.
5: Jó, igazából remélem, hogy hülyeség, hát jó van. Hát most kellenek a sztorik.
4: Gazdagok játékai ezek, én azt mondom, nagyon gazdag emberek játékai.
5: Tudom, mondják, hogy amúgy beluga kaviát szoktam enni, és hogy játsz különben az albínóval. Albínóval?
4: Albínót nem ettél?
5: Én azt teszem.
4: Paraszt.
5: Ó, tényleg? Hát jó, van, oké. Van ez így. Hát sok mindenki akarja elérni ezt a szintet, van, aki úgy, hogy bűnözik. És van egy ilyen hihetetlen, hogy hazahozták a Mexikóban elfogott magyar drogbárót. Na miért érint téged ez a téma?
4: Engem nem érint alapvetően ez a téma, ez egy nagyon érdekes történet. Tehát van egy magyar drogbár, nem csak az Escobar itt a nagy hal. Bár az Escobarhoz képest ez egy ilyen mezei tokhal, ő albínó beluga volt ehhez képest, de hazahozták, tehát ugye meglepődött ő is, gondolom, nem számított erre, és már el is kezdte a börtönbüntetését. Hát ez a polisz.hu oldalon jelent meg tegnap, ugye egy 49 éves férfiről van szó, elítélték első fokon, aztán másodfokon 6 évre, 2014 és 15 között Magyarországon olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, tehát 2 évig.
5: Igen.
4: Olyan nagy karriert nem futott be. Kokainnal, MDMA-val kereskedett, illegális tevékenységeibe bevonta testvéreit is, haverokkal jött, ugye, tesókkal. És akkor azt írták, hogy 2020-ban hirdették ki az ítéletet, eltűnt a csávó. Mm-hmm. Eltűnt.
5: Hát jó. Ilyen,
4: eltűnt a csávó. Nem vonult be a börtönbe, keresték. Itt vagy? Nem, nincs itt a Jóska. Nincs, eltűnt a Jóska, nem lehetett tudni, hogy
5: csak
4: hol van.
5: Csak meglett aztán.
4: És aztán meg kiadták ellen a nemzetközi elfogató parancsot, és aztán így az Unió, meg Interpol, meg különféle ilyen nagy nyomozások után kiderült, hogy Mexikóban bujkál. Mexikó. És taxisként dolgozik Quintana Roo tartományban.
5: Elképesztő. Elképesztő.
4: Eltűnt a fickó.
5: Nem tudom, most figyelj, te mikor különben gyerek voltál, és akkor felfedezted ezt az egész maffia világot, akkor nem akartál ilyen valamivel foglalkozni?
4: Dehogy is nem. Mindig. Ez volt, nagyon romantizáltam ezt a világot.
5: Na és miket találtál ki?
4: Nem találtam még ki semmit, csak azt teszed, hogy milyen jól öltöznek, meg milyen menők, meg milyen jók a maffia. Nem találtam még ki semmit, nem akartam semmi sem foglalkozni.
5: Azt, amikor konkrétan elképzelted, hogy majd...
4: Reketás lenni, vagy valami ilyesmi, hogy akkor most védelmi pénzt szedek, vagy nem tudom, területek.
5: Nekem különben ez az egyik leghihetetlenebb dolog, ami létezik a világon, ez a védelmi pénz.
4: Igen, a múltkor beszéltünk róla.
5: Ez tényleg, ezzel nem tudok túlmenni. Nekem ez úgy nemrég esett le. És ráadásul úgy, hogy mit néztem? Keresztapát néztem, mert abban van az, hogy amikor ő, hogy kezdi.
4: Aha.
5: És akkor ugye ezzel kezdődik, hogy akkor majd ő megvédi a környéket.
4: Persze. Mindenkinek segít.
5: Bár azt hiszem, hogy ő úgy is indul, ugye, hogy ő tényleg megvédi a környéket. Úgy indul aztán.
4: Úgy, hát ő hozzá mindenki fordulhat. Tehát hogy itt az van, hogy...
5: ő megoldja.
4: Persze.
5: Na jó, hát a reket az ettől sokkal rosszabb. A védelmi pénz ugye az ott.
4: Az rosszabb, igen.
5: Zolinak végre van egy boltja, megnyitotta. Hála jó Istennek, megy is. Akkor én megjelenek, és mondom, hogy Zolikám,
4: nagyon szép ez a bolt.
5: Nagyon
4: szép ez a bolt. Kár lenne, ha valami történne vele, ugye?
5: Nem akarod bebiztosítani, hogy ne történjen ez,
4: igen,
5: a bolt.
4: Igen, biztos ne történjen semmi. Hát azért...
5: És akkor kész, csak onnantól kezdve mindig megy valaki.
4: Persze.
5: Akkor például nem tudom, megy a Dobárdán Robi, vagy valakit megbízok, akkor oda megy
4: hát
5: a Zolihoz.
4: Dobárdán Robi, persze.
5: Oda megy a Zolihoz. Zolikám, a boríték megvan. Igen, megvan,
4: elég
5: tessék.
4: Elég light ez a boríték.
5: Elég könnyű ez a boríték, Zolikám.
4: Elég vékony ez a boríték. Mi van?
5: Ne haragudj, nem jött össze a
4: This is unacceptable.
5: Mi ez? Akarod, hogy... problémád legyen, Zoli? Hát nem mondtuk már?
4: Ne kelljen ide jönnöm hozzád még egyszer. Csak, jó, ne kelljen ide jönnöm még egyszer.
5: Jó, van itt még a pult alatt egy kicsi. Van a pult alatt, ugye,
4: igen,
5: Zoli?
4: Igen. Ez
5: van
4: a Kaszinó című film, az zseniál. Ott vannak ezek a ilyen. Kiveszem a pénzt, és akkor azt hittem bent hagyod. És akkor nem, kiveszem. És akkor, hát én most összekeveredtem, és akkor összekeveredtél? Majd látjom a pofádat azon az ablakon, és akkor kikevered. És azt, hogy előveszi a pénzt, és azt mondja, azért volt félretéve, mi? Azért volt félretéve. Azt hittett, hogy nem lesz.
5: Jaj, Istenem, haláli,
4: tényleg. Harsányi Gábor szinkron, zseniális.
5: Haláli, haláli. Nem tudom,
4: összekeveredt. Majd átnyom a fejlődött.
5: Őrlet, ez az egész különben, ez az egész maffia különben őrlet. Ilyen szép, ez a klasszikus maffia, mert ugye ez sokféleképpen van, de ez a klasszikus drog, meg védelmi pénz, meg ez az ilyen ős maffia történet, ez tényleg egész elképesztő. Ezek a csempészések, ezek a szesztilalom, Jézusom, hát arról még ugye az, mondjuk az nem nálunk volt, de független attól. Érdekes, hogy van erről ezzel kapcsolatban egy nagyon jó sorozat a Buszkemivel, ugye, amit én valami nem tudtam nézni, nem tudom, én valahogy nem kapott el, pedig biztos, hogy jó dolgok történnek abba is. Mi innen tudunk különben informálódni ezekből, az ilyen filmekből, meg a történetekből. Úgyhogy igen. És nem csodálkozom, hogy romantizálják az embereket, hogy ne. Hát nézd már csak azt, hogy különben a Peaky Blinders mekkorát ment. Hány ember kezdett el úgy öltözködni, már csak a videó kedvéért.
4: Igen, igen, meg... mennek az Instán is ilyen reklámok, hogy úgy akarsz kinézni, mint akkor itt van, vegyed, kalap meg.
5: Minden van, mindent árulnak. Persze, abszolút, úgyhogy ez egész elképesztő, tényleg. De hát ez egy ilyen történet. Szerintem mindenkinek volt egy pillanat, amikor ilyen gangster akart lenni, vagy mafiózó.
4: Persze, menőnek tűnt ez a világ.
5: Jó, van, sok minden akartuk lenni, mondjuk indián is akartam én lenni valamikor.
4: Indián mondjuk soha nem akartam lenni, az nem érdekel. Szerintem indián... cowboy már igen.
5: Mi voltunk indiánok, csináltuk a szánkalat, meg a íjazgattunkat össze-vissza.
4: Aha.
5: Persze, nem tudom, nekem ez a cowboyság nem tetszett sose. Nem tudom, nekem az olyan béna volt mindig.
4: Western tényleg nem tetszett? Wow, én imádtam.
5: Pedig kérdeztem egyszer, hogyha így visszamedne az időbe Anett, vagy hogy volt ez a téma? Hogy mi lenne, és valami ilyesmi, hogy cowboy feleség akar lenni. És mondtam, hogy
4: Jézusom.
5: De mondom, az mi az, hogy cowboy feleség, mint ez meg se jelenik se, még a filmekben se jelenik, meg a cowboy feleség. Honnan szedte ezt, hogy az akar lenni? És akkor mondtam, hogy nem inkább valami kocsmáros, vagy valami, hát azok szoktak megjelenni, tudod, nők. Ugye? Mindig van egy veszélyes nő, aki tartja a kocsmát.
4: Lehetett volna a cowboy csaj, tehát volt a cowboy nők is. A Calamity Jane, hát persze. A Calamity Jane, az egy ilyen, hát cowboy gondolom, nő. Igen.
5: Komolyan?
4: Úgy beszélve, tehát mocskosabban beszél, mint bármelyik férfi, meg jobban lőtt, mint gondolom. Bármelyik férfi. Tehát voltak ilyen, nyilván a nőket is szerette, tehát egy ilyen férfias nő volt.
5: Aha.
4: De a Calamity Jane, ő egy híres.
5: Biztos rágta a dohányt.
4: Mert mindegy.
5: Úgy köpött biztos,
4: úgy beszélt, ilyen.
5: Aha. Ez egy érdekes dolog, különben te ilyen amerikai specialista vagy. Hogy a francban nőnek fel úgy, hogy ezek a amikor valaki country énekes lesz, akkor miért mindig úgy énekel, hogy
4: hát az, mert az a déli szellem. Igazából egy, hogy a kiejtésből is jön, meg a másik,
5: De mi olyan hihetetlen a kiejtés? Még felnőnek, és aztán, hogy fiam, nem úgy mondd majd, amikor kimész utcára, hogy nem tudom, that's my pickup truck. I wanna drive it, hanem that's my pickup truck, I wanna drive it.
4: Ez dialektus, tehát ez nyilván az ő világokban, ez ilyen.
5: Na jó, mindegy, ez szóval így, aztán tök mindegy.
4: Tehát, hogy ők így beszélnek, tényleg így beszélnek.
5: Tök
4: tehát,
5: mindegy.
4: Hogy ha meghallgatsz egy egyszerű beszélgetést, egy egyszerű konverzációt, akkor is nyilvánvalóan ez van, hogy
5: nem szól rájuk
4: így
5: senki.
4: Beszélnek, és kész.
5: Jó van, na, végül is oké. Van ez a magyarban is, szóval na, igazából semmi baj ezzel nincs. Dialektusok világát éljük.
4: Hát hogy a fenében?
5: Akkor ez egy ilyen történet.
4: Hát, hogy a fenében?
5: Visszatérve ezekre pedig erre az egész maffiára, meg a stb. Ez különben tényleg a világon nagyon sok mindenki van, meg rengeteget olvastunk már erről rengeteg űrletről beszéltünk már itt a reggelibe, és nekem a kedvencem az, amikor egy fickó így menekült 10 évet, és aztán így a Google Maps-en találták meg, mert hogy így egy sarki boltba pont ő kint állt, amikor arra ment a Google autó. Szerintem azóta különben nincs ilyen, szerintem azóta arcokat nem tudsz látni különben.
4: Nem.
5: Ez már a modern ér, hát látod, csak egy picit kellett volna kibírnia, és akkor utána már nem kapták el volna soha. És akkor így kapták el, meg stb. De akkor is nekem a legkeményebb az, amit engem azt fogott meg legjobban még a Pablo Escobar érából, mert azért ő nagyba tolta ott, tehát a Pablo Escobar, Cali Carter, és azt hiszem, az ott a csúcsok csúcsa.
4: Hogyne.
5: És akkor, hogy tényleg...
4: Egyébként ma se annyira jó a világ ilyen szempontból, tehát nem az, hogy eltűntek ezek.
5: Nem, de az egész elképesztő, ahogy ők játszottak, tehát, hogy abba a világba, abba az érába. És hogy képesek voltak azt csinálni, hogy konkrétan egy komplett hajónyi kokaint úgy játszották el, hogy az úgy meg lehessen fejteni, hogy az a hajó arra megy. hogy úgy azzal úgy lefoglalják a rendőrséget, meg persze, a nyomozást.
4: Persze, hogy azt, játszottak.
5: Hogy azok úgy gondolkozzanak rajta, és hogy mikor elkapják, és azon a hajón tényleg kokain van, akkor azok örüljenek, mint majom a farkának, hogy megoldottuk az ügyet, és most annyit elfogtunk, mint az. Azt nem tudta senki, hogy amúgy hátulról megment az igazi titkot
3: igen,
5: hajó,
3: igen.
5: Az meg vitte be a nagy szállítmányt.
4: Így van.
5: Elképesztő.
4: Ezeket is megoldották.
5: Ezek ilyen criminal mastermind.
4: Igen, meg itt már annyi pénz volt, meg akkor infrastruktúra volt, meg akkor ember volt, hogy lehetett így kreatívkodni. Meg kellett oldani, tehát ők ebből éltek, tehát hogy megint csak a kaszinót tudom idézni, ahol ott elmondja a csávó, hogy én most mit tudom én, bemegyek magához holnap a bankba, szétütöm a fejét, mert hogyha nincs magánál a pénzem, és hogyha és akkor engem letartóztatnak, maga 4 év múlva fölébred a kómájából, engem meg kiengednek a sitről, és aztán bemegyek, és megint szétütöm a fejét, aztán, mert én sík hülye vagyok, mert ebből élek.
5: Igazából ez a durva.
4: És ezek azt csinálták, tehát ezek azt csinálták, hogy képes nekem az Escobarnál a legszörnyűbb dolog, amit ő tett, az tényleg az, hogy egy tanú miatt egy komplett repülőgépet.
5: Persze.
4: Tehát, hogy egy tanú miatt ott meghalt 110 ember, nem tudom pontosan, hogy mennyi, de sokan, rengetegen.
5: Hát az ott a forduló pont azért.
4: És az volt az a pillanat, amikor azt mondták, hogy na jó.
5: Igen, tehát sokan mondták,
4: hogy... Ott fordult meg vele szemben a megítélés, abszolút. Mert sokan ott a nagy megmentőnek tartották.
5: Hát kettő pillanat volt, az egyik, amikor politikus akart lenni, azt lehet nem
4: igen,
5: kellett
4: az
5: volna.
4: Az nem működött.
5: De jó, az egyik, a másik pedig ez a... De az még, hogy valahogy túlélte, de ezt a repülőgépet, azt már nem. Jó, mi nagy Pablo Escobar szakértők vagyunk, annyi műsort, meg filmet, meg mindent néztem már róla, hogy ez ami egész elképesztő. Tényleg, hogy ilyen poszt meg a gigasztár lett ő különben így, hát ez
4: akkora reneszánsza van, akkor egy hihetetlen reneszánsza van.
5: Valamelyik nap beszélgettünk még a vízilovairól, most már ki kell lőni, elszaporodtak minden. Na őrület, mindegy, ez van. Hát ez a drogvilág, meg a stb. Amit mi látunk belőle, ugye. 8-27 perc van. Be!

0: programajánló.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla, Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0654-33-203-as telefonszámon. 0654-33-203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: 91.5. A jókedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Nos, méhekről fogunk beszélgetni, ezt sem gondoltam volna. Már csak azért is, mert hogy alapvetően mi arra azt gondoljuk, hogy ugye a méhek azok úgy élnek, hogy vagy ilyen kaptárban vannak, vagy pedig a fán csinálnak olyan kis kaptárat, és akkor ott el vannak.
3: Hát igen, de hogy itt most ez egy horrorfilm cím is lehetne, mert hogy méhek a temető alatt.
2: Na jó, de nem ez a lényeg különben.
3: Nem ez a lényeg, ezek az alaphírünk,
2: persze.
3: Ugye.
2: Egy hanem Amerika... az a... Na jó,
3: egy amerikai temető alatti vizsgálat során sok millió méhet találtak, hát meg voltak lepődve a vizsgálók is, meg a kutatók is, meg mindenki, és ez a állítólag az egyik legnagyobb és legrégebbi földben fészkelő méhkolónia, ez New York államban található, és hát ugye ez abból adódott ez a nagy meglepetés, hogy ugye sokan gondolják azt, hogy a méhek azok csak ilyen fákról lógó kaptárakban élnek, aztán kiderült, hogy nem. Tehát ez, itt a földben építették a fészket, ez Ithaca városában volt ez a jelenség, ott egy ilyen hatalmas nagy temető rendszer van, és ott az alatt találták meg a tudósoknak, ez egy hatalmas felfedezés, különösen azoknak, akik a méheket imádják.
2: Igen, na, de tegyünk helyre pár dolgot, de hát az egyik az az, hogy az nem meglepetés, tehát azt tudják, hogy a méhek a földben vannak, meg léteznek. A meglepetés az egész történetben az, hogy nem gondolták volna, hogy ekkora kolónák tudnak kialakulni.
3: Kolóniák, igen.
2: Kolóniák.
3: Igen.
2: És akkor az a lényeg, hogy itt nagyon sok méh él együtt.
3: Sorok
2: és...
3: alakultak ki, kolónák.
2: Aha, igen. Szóval ez a meglepetés ebben az egész történetben. Képesek különben nyilván érdekes. Lefúrni, járatokat készítenek, ott lerakják a petéket, ott van megfelelő mennyiségű tápanyag, meg minden, tehát ki van ezt találva. Nem gondolták volna, hogy ennyire sok család igazából meg tud élni egymás mellett.
3: Mély családok, bizony.
2: Mert amúgy pedig ugye folyamatosan állítják, hogy a méhek azok nagyon-nagyon fontosak így a világban. Aha. Mert hogyha állítólag eltűnnek a méhek, akkor így elpusztul az egész föld. Ekkora... De tényleg, hát mindig ezt mondják.
3: Hát mindenre hat. Így van.
2: Tehát hihetetlen ez a bepolzás.
3: Kivesszük őket a láncból, akkor az nagyon nagy.
2: Ez a bepolzás című történet is sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Ez nagyon hihetetlen volt a számra, amikor mesélték egy ilyen házaspár mesét nekem, akinek Oliva nem tudom én, hogy mondják ezt, Oliva fáik vannak, mit tudom én. Nem olajbogyó, mondja a Viktor a fülemre.
3: Olajfáik
2: vannak, olivabogyófa, franc tudja, majdnem más mondta, mindegy. Ilyen ültetvény.
3: Mindenki ezzel foglalkozik.
2: Na, és akkor mondják, hogy az övék az úgy indul, hogy ott az autó út mellett indul meg ez az egész, és akkor ott is van állítólag, hogy melyik a nem tudom, a nőstény, meg a hím, vagy nem, valami ilyen van a fáknál.
3: Aha.
2: És akkor ott is van egy bepolzási rendszer, meg erre-arra, és akkor ott is, hogy kihasználják, hogy mennyire jó az, hogy mennek ott az autók, akkor azok ilyen igazából ilyen széllökéseket adnak, akkor nem ezeket rázzák a fákat, akkor az úgy, nem tudom, száll a pollen, meg a mondom, de jó szórakozás lehet ez, mondom, ezt tényleg így kell csinálni, mondom, nem tudok, nem értek hozzá, csak így ezt nagyon magyarázták, én úgy ültem, hogy próbáltam felfogni, hogy mit mesélnek, de félig horvátul, félig szerbű, úgyhogy hát ez közepesen sikerült megértenem, ugye, teljes történetet, de na.
3: A méh világ titkai.
2: Hát jó van, ehhez mondjuk semmi köze a méheknek, de bepolzás, hát ennyi az egész
3: bepolzás
2: igazából.
3: Ott van, igen. Úgyhogy... És aztán ott van a másik, az egésznek a másik oldala, a darázsvilág, hát ők már kevésbé kedvesek, mint a méhek.
2: Igen, abban már nem sok haszon van.
3: Abban nem sok haszon van, hát idegesítenek azért bennünket a kertben megjelenő darazsak, félünk is tőlük sokan, hát csípnek is, és fájdalmas a csípésük, vagy fájdalmas lehet, sokan allergiásak is erre a csípésre. Nem szabad őket bántani, nem szabad őket
2: a
3: molesztálni. Alapvetően nem. Nem szabad.
2: Na mesélj, miért?
3: Nem szabad, hát most oda menni hozzájuk, meg nem szabad őket felpaprikázni, mert akkor csípnek. Tehát, hogy nyilván a méhecskével ellentétben a darázs az megcsíp, akkor ő él tovább, a méhecske az belehal abba, hogyha téged megcsíp. De itt ugye az van, hogy a darázs az ha nagyon felhúzzuk őket, akkor azért megtámadnak. Még ezért jobb őket békén hagyni. Igen, nyilván. De ha a házunk körül találunk darázsképp fészket, akkor azért tenni kell valamit. Ez a legfontosabb, hogy itt azért valahogy meg kell oldani ezt a szituációt. Ismerős udvarában volt egy ilyen nagyobb lyuk a falon, és oda befészkeltek. Rengeteg darázs, rengeteg. És nem tudott velük mit csinálni. Mindenre próbálkozott. Volt itt már olyan is, hogy azon gondolkodott, hogy egy ilyen dezodoros flakonnal, meg egy öngyújtóval majd ott begyújtja, csak akkor rájött, hogy akkor felgyulladott minden. És akkor végül profikat hívott. Én nem tudjuk, hogy intézték el, de elintézték. Azt hiszem valamilyen sprayekkel, valamilyen méreggel.
2: Ja, eszméletlen profik vannak különben, hál' Istennek Szabadkán, ezt most sokszor meséltem, hogy szóval, hogyha ilyen van, akkor rákerestek a neten, ki fogja őket dobni, és akkor megoldják a problémát. Eszméletlen sztorikat meséltek, mondták, hogy volt egy garázs, ahol azt mondja, nem hitték el ők sem. Tehát annyira sok darázs volt, annyira régóta épültek oda, és mire az ő kiderült, hogy ott akkor a gond. Szóval, hogy tényleg szakember kellett, nem rohadtú szakember kellett.
3: Ez így szabadkán.
2: Ugye, egy garázsnak az emeleti részén, egy ilyen padlá, amit amúgy nem tulajdonosok nem néztek oda föl soha. És akkor egy idő után nem csoda, hogy észrevették, hogy baj van, hiszen rövidítem a sztorit, miután azokat a megfelelő szereket oda benyomták, meg stb., akkor nyilván ők összedik a tetemeket, és mondták, hogy körülbelül egy olyan 120 literes zsáknak a fele tele volt darázs tetemmel. Ez a szemetes zsák. Az rengeteg. Gondoljunk csak bele. Ez eszméletlen.
3: Rengeteg.
2: Azért ez volt így a rekord, amit láttak valaha, amióta foglalkoznak ezzel.
3: Jézusom.
2: De jó, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt bevállalják, és csinálják. Érdekes nekem ez az egész. Nekem érdekes az is, amikor látok ilyen, kimegyek az erdőbe, és akkor rászaladok kicsi ilyen méh kaptár területre. Még azt sem értem külön, hogy ott az ember, hát jó, ezt most nem fogjuk mind nyilván megtudni, de hogy azt csak úgy kiviszik az emberek, és akkor lerakják, vagy az valami engedélyköteles, vagy az úgy, hogy működik? Mert kivész egy kamionnal, lerakodod a kaptárakat, mától ezek az egyéim, aztán jön a mások, meg azok,
3: hogy működik.
2: Nem lopják azt el.
3: Nyilván ez is benne van, igen. Lehet, hogy el is
2: ezekkel lopják. Szoktam gondolkozni, hogy nem lopják, kirakod azokat a mély kaptárakat, és eleve a mély kaptár se olcsó, de hogy ezt így nem lopják el, úgy azt a mézet. Nem tudom, ez érdekes dolog ez a világ, annyira nem értem. De...
3: Figyelik egymás területét ott a gazdák.
2: Azt is lehet.
3: Lehet, hogy ott így.
2: A drónokkal mennek is, figyelik, hogy na,
3: igen.
2: Ott vannak-e még?
3: Hát egy kit ott éppen ilyen felmérést tartanak, akkor ott így.
2: Na itt van Attila írja, hogy az ilyen engedélyköteles, azt mondja.
3: Hát jó,
2: általában.
3: Gondolom.
2: Na mindegy, ilyenek vannak. 8-17 perc van, zenéljünk egy picit, és jövünk hírekkel. I'm out of

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: Földrengés volt Szerbiában, Nyugatbácskában. Az éjszaka erős rengésre ébredtek a lakosok Bezdán településen. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, amelynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengést jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házában megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel.
9: Tango a parkban címelt a zenés estet a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány. A szervezők reményei szerint a zsinagóga parkjában május 16-án a tér szépsége és a zene közelsége együtt ad különleges hangulatot, amelyben a tangó valóban életre kel. Az esemény este 8 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, a helyforrás érkezési sorrendben történik. Egyre több európai ország vizsgálja a 4 napos munkaid bevezetésének lehetőségét. A tapasztalatok azonban eltérőek. Az Egyesült Királyságban és Németországban kifejezetten pozitívak az eredmények. Csökkent a stressz és a kiégés, miközben sok cégnél a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor komoly vita zajlik arról, hogy ez hosszú távon fenntartható-e, különösen munkaerőhiányos gazdasági nehézségek mellett. Különböző vélemények szerint Szerbia még távol áll attól, hogy ez a modell országos szinten bevezetésre kerüljön.
10: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén ma napos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet a 27 fokot is elérheti.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá?
0: Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Közérdekű információ következik.
1: Közérdekű infónk van, 9 óra 16 perckor. Jó reggelt kívánunk minden későnkelőnek és munkába igyekvőnek éppen az utakon, mert belőlük is aztán szerintem szép számmal van, aki éppen ilyenkor indul útnak. Bár ilyenkor egy picit azért lenyugszik a forgalom, én azt vettem észre, 7 és 8 között van az igazi őrület. Mi mindig általában a gyerekeket ilyen 7-7-15-kor visszük a bölcsibe, akkor még úgy járható, de volt most egy olyan nap, amikor 7-30-kor mentünk, és akkor végig szlalomozni kellett a városon, ami tele volt, igen.
2: Azért az komoly.
1: Kézzel kigurult elém egy kislány, jöttünk hazafelé, na, valami, hol is volt, Török Kanizsánál. Apukájával jöttek, tehát igazából a kereszteződésben ők megálltak biciklivel, a család, egy apuka meg két gyerek.
2: Igen.
1: És a kislány az így lejött a járdára, de én ezt már láttam messziről, tehát figyeltem én őket, nem történt volna semmi baj, mert figyeltem én őket, csak láttam, hogy így legurul, tehát rámegy a járdára, és a zebrán ő így lazán elindul. Tehát úgy, hogy nem néz szét se semmi, meg jövök.
2: Wow.
1: És én meg ugye persze még időben én nyomtam a féket, meg szépen megálltam, de úgy leüvöltötte az apuka a gyereket, hogy szegény ott elsírta magát, de mondom, hogy életre megtanulta. Tehát úgy lazán ki, tehát mindenki más megállt, az egész család, érted? Ő meg így ráment a járdára, és így zebrán.
2: Ez igen.
1: Vám! Tehát egy szegényként. 5-6 éves kislány. Apuka az
2: semmi.
1: Kész volt.
2: Hát
1: megálltunk a piros, én mondtam, hogy menjenek szépen, mondom, nem lett volna ott baj, csak itt valaki gyorsabban hajt. Na.
2: Azt a mindenit. Hallod? Nem semmi.
1: Erre vigyázni kell.
2: Hát hogy nem. No, hát mindeközben elmondjuk, hogy a határ az járható, és állítólag csak Vörösfaluban vannak rendőrök. Valamint most írják, hogy a Posta 2-esnél, a vasútállomásnál ott is rendőrök vannak. Mennyire fura.
1: A vasútállomásnál.
2: Uh-huh.
1: Egy új spot.
2: Posta 2-kos Zserezniczke.
1: Lehet, hogy okkal vannak ott.
2: Jé. Fura, de hát vannak. Na és akkor jönnek az olyan információk, amiket el kell mondani, mert rengeteg van. Például van egy olyan történet, hogy még tart a véradási akció Magyar Kanizsán, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban 10-ig. Akkor utána van egy olyan dolog, hogy a mai napon 8 és 15 óra között vízszolgáltatás szüneteltetve van a Gyuró Gyákovics utcában, a Reinhard Ferenc parktól a Maxim Gorki utcáig tartó szakaszon, valamint a Kózón a Gyuró Gyákovics utcától a Dr. Zarány Gyindzsigy térig tartó szakaszon.
1: 20 fok van jelenleg, 26-7 fokra is számíthatunk ma. Egyébként, ami az időjárást illeti, változatlanul meleg napos időnk lesz. Holnap 26 fok lesz majd a csúcs, holnap majd enyhe felhő átvonulás lesz tapasztalható. Mára is ezt írták, de most már mindent kitöröltek, és most már végig napos időt jeleznek. Csütörtökön lehet némi eső. Hisszük, ha látjuk.
2: Hát igen, utána a másik az, hogy ideiglenesen módosul a tömegközlekedés rendje Szabadka területén. Június 15-e lesz az utolsó nap, amikor majd visszaáll megint. A változások a 3-as és a 13-as autóbuszvonalakat érintik a Majsé út és szakaszán zajló útépítési munkálatok miatt. Az 51. hadosztály utca és a 382. új utca közötti részen.
1: Divízió. Mikor változtatják meg ezeknek az utcáknak
2: nem
1: a nevét?
2: Tudom.
1: Soha.
2: És van még egy olyan, hogy a...
1: Visszatér a kommunizmus, tavaszi, jó lesz.
2: Tavaszi nagytakarítási akció az pedig a mai napon és holnap Paricshelyi közösségen zajlik.
1: Úgyhogy ezeket tudtuk nektek elmondani hamarosan, ha lesznek újabb infók. Meg hát az még érdekes, és mivel a hírekben is hallottátok, meg olvastátok is, hogy földrengés volt Nyugatbácskában.
2: Az
1: epicentrum az Bezdán, gyorsan szerettem volna mondani, igen. Tehát ott volt egy 4,1-4,2 utórengés volt, 2 is feles, tehát 2,5-ös Richter skála szerinti utórengéssel, úgyhogy reméljük, hogy semmilyen anyagi kár nem keletkezett. Ez nem egy túl gyenge földrengés, az az igazság.
2: Hát reméljük, hogy rendben lesz.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
7: Műsorajánló.
8: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
9: Erős choice.
8: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli. Pannon reggeli.
1: Geli, pannon reggeli. Beszéljünk még egy picit a majálisról, már csak azért is, mert egy érdekes történet.
2: Igen, mivel tegnap érintettük főleg a Vidán Park részét.
1: Igen,
2: tehát amikor fókuszban, de
1: elmész a majális, és akkor ezt hallod mindenhol. Ezt a...
3: Nova túra, nova avantúra. Kikiriki, kostice, zabava za zube. Idemo. Igrači, igračice, plesači i plesačice. Još jače, još brže, još glasnije. Držte se čvrsto, jer kreće vožnja vašeg života.
1: Hát, hogy körülbelül ezt hallod, ennek egy külön műfaja van szerintem. Én régen mindig azt hittem, hogy ez robothang mondja, aztán nyilván
2: ja,
1: egy ilyen...
2: Dehogy.
1: Egy sörrel is, egy cigivel, egy csávót, egy mikrofonnál, de jók ezek
2: a szövegek. Milyen halálunalmas munka lehet az, képzeld el, de tényleg az nem sok olyan annyira unalmas munka van tényleg, mint ott ezeket mondogatni, vagy ott az tényleg, nem tudom.
1: És echo effekt.
2: Én ezt el tudom képzelni, különben tényleg.
1: Zseniális.
2: Ez a
1: hangulat.
2: Én mindig mondom nektek, hogy szerintem, tehát én tudom, hogy gyerekkoromban én is szerettem elmenni a Vidán Parkba, az egy dolog. De maga azt a Vidán Parkot szállítani, összerakni, kezelni,
1: hát,
2: szétszedni, karbantartani,
1: hát,
2: ez a világ egyik legunalmasabb munkája.
1: Hát meg ez egyik legfelelősségteljesebb munkája. Nem tudom, veled beszélgettünk mi erről, vagy másra?
2: Persze.
1: Veled beszélgettünk. Tehát, hogy mennyire lehetsz abban biztos, én nem tudom, vannak azok a balerinák, meg ezek az ilyen kilövők, meg katapultok, meg minden. Hát én végig azt látom, hogy ezek így kiszakadnak, kirepülnek, emberek, tehát jó, lehet, hogy sok ilyen Final Destination filmet néztem.
2: Hát valószínű.
1: De meg hogy azért vannak ott ilyen biztonsági dolgok, de úgy mégis azt érzem, hogy ezt
2: bele,
1: óriási Zoli, felelősség lehet üzemeltetni.
2: Gondolj bele, hogy hány Vidán Park van itt nálunk, és hány éve, és soha nem volt semmi.
1: Jó, hál' Istennek, hát no. Igen,
2: soha nem volt semmi.
1: Nem ez a lényeg, nem ebbe kell gondolkodni, de ez is olyan, ez még ritkább, mint szerintem egy repülőgép baleset, mert azokat így nagyjából így mm-hmm. Az is nagyon ritka, de ha történik egy Vidán Parkban bármilyen baleset, akkor arról mindjárt az egész világ sajtó cikkezik.
2: Igen, úgyhogy ez egy ilyen történet. Ugye rengeteg volt az árus, több mint 130 árus volt, meg ugye a kísérő programok, például az állatkert. Aha. Ilyenkor volt fóka etetés.
1: Volt, bizony. Volt.
2: Nem csodálkozom, hogy az népszerű volt, az egy érdekes dolog, az mit tudom én. Én emlékszem, amikor a fókák megjöttek a Palocsi állatkertbe, akkor szenzáció volt. Tehát akkor azt mentünk nézni. Uh-huh. Jaj, hát el voltunk szálva ettől az egésztől, hogy Jézusom, van fóka, akkor lestük ott azon az ablakon keresztül, mikor úszik ott el a fóka. Voltak pingvinek is különben.
1: Voltak pingvinek is, meg sok minden volt, most sok minden nincs, az az igazság. Nehéz itt érzelmek nélkül, érzelemmentesen beszélni erről az állatkertről. Nem mindenki van annyira elszálva tőle az utóbbi időben, ugye itt rengeteg botrány volt az állatkert körül, ami
2: nem követtem.
1: Hát igen, tehát hogy azért itt megosztó. Én azt látom, mi a gyerekekkel elég sokszor, hát mondjuk egy két havonta megyünk ki, vagy
2: hát
1: mentünk ki, relatív sokszor nekik ez egy jó kis program, és hát ugye azt kell látni, hogy egyre kevesebb az állat. Tehát, hogy én ezt látom.
2: Ezt vetted észre?
1: Én ezt vettem észre, de hát most ki vagyok én, tudod, én csak egy látogató vagyok ott, tehát, hogy így ezt látom, hogy voltak jobb időszakok, egyszer fent, egyszer lent. Az okokba most nem menjünk bele, mert nem tudjuk az okokat, az okokról mindenfélét lehet olvasni, de aki ezeket követi, az tudja. Na de most vissza a majálisra, mert hogy itt 130, több mint 130 árus volt, rengetegen voltak, 10 000 ember, aztán

0: itt a napokra lebont, vagy körülbelül mennyi volt a látogatottsága, az mind itt mondjuk a mi honlapunkon is fent van, mert nyilatkozott nekünk Bálint Novák Mirella, a Paris Park Kft. Igazgatója. Tehát ugye 50 ezer volt első nap a látogató, másnap, azaz május másodikán a 35 ezer körül voltak, és még a harmadik napon is szép számban mentek ki oda látogatók nézelődni.
1: Hát az rengeteg nevűeskedj.
0: Rengeteg.
1: Komoly fesztivál is lehetne ez
0: komoly
1: különben.
0: Fesztivál, bizony. És mi kimentünk, mi másodikán mentünk egy gyerekekkel.
1: Komolyan?
0: Mi kimentünk. És akkor azt állapítottam meg, hogy volt ott 100 méter kb. Ott a parton, amíg úgy sétáltunk, és hogyha ott mindenhol megálltunk volna, akkor 50-60 eurónál tartottunk volna a vásárlásra, tehát annyi mindenre el lehetett költeni a pénzt. A lufiktól, a kukoricán keresztül, a kürtös kalácsa, a pieszkavica, a ilyen játék, olyan játék, ugráló, akkor ilyen lefestenek papagájjal, lefestenek kígyóval, foghatod a kígyót, foghatod a papagájt.
1: De
0: mindent lehet, érted? Tehát, hogy jött a panda, jött az a nagy panda, annak adhatsz pénzt azért, hogy fotózkodjon veled, akkor jöhet a még egy panda, akkor jöhet, ott kijöttek, nagyon jók voltak egyébként rendőrök, mentők, tűzoltók, kint voltak, ők ingyen dolgoztak, egy ilyen szegény.
1: De mi, meg lehetett nézni
0: valamit?
1: Meg lehetett valami?
0: Nézni, milyen egy tűzoltóautó, milyen egy mentőautó, lehetett fotózkodni velük, mint, tehát az például, az én gyerekeim azért mentek, tehát nekik ez volt érdekes, ez volt, meg a játszótér. Ez két
1: játszótér? Hol volt játszótér?
0: Hát a klasszikus palicsi játszó.
1: Ja úgy, azt hittem, hogy voltam spéci.
0: És akkor, hogy oda menjünk oda. És akkor így mi oda mentünk. Mi a Vidán Parkba nem mentünk be, így konkrétan. Én elég sokat voltam. Voltunk itt a harcosok sorakozóján, ugye a Prozívkán volt ez a Vidán Park, ez a románok által.
1: Igen, azt mondtad, hogy sok volt neked.
0: Neked nem volt sok, mert gyerekeknek ez így érdekes volt, de itt is volt, tehát itt még nagyobb banzáj volt.
1: Hát hogyne. Na, de akkor te kint voltál, mesélj. Na, én kint voltam, de nem azon a részen, szóval, hogy mesélj nekem, hogy
0: azért minden nap kimentünk 4 éves, 2 éves gyerekemmel, kb. 150 euró volt ez spórolósan. Hát igen, ja, ez egy jó kis
1: mi a
0: program.
1: Kaja? Mit láttál? Mi minden van? Milyenek az árak? Mi volt ott?
0: Nem tudom, én nem vettem semmit. Hát, mint, hogy vettem kukoricát, vettünk, az 200 dinár volt.
1: Az korrekt.
0: Ja. Akkor volt pieszkavica, az szerintem...
1: Hát is megy, 600 körül biztos.
0: 600-750, azért
1: hát
0: is láttam. Szóval.
1: Jó, mondjuk, hát...
0: Hát igen.
1: Jó, de ez meg, ilyen mindig.
0: Ez hát ilyen, hát persze, majál is.
1: Elmondok egy sztorit 100 évvel ezelőttről csak.
0: Na, mesélj.
1: Ezt sose felejtem, ez haláli volt különben, tényleg azért nem felejtem. Most ezt úgy kezeljétek el, hogy ez körülbelül visszatudok emlékezni, hogy 25 éves voltam, amikor ez történt. Szóval jócskán régen.
0: Igen.
1: Na most, a következő dolog van. Palicson aludtam a hétvégi házba, fölkeltem reggel, és mondom, hogy gyerünk-e korán reggel, ketten elmegyünk, ígyunk meg már valamit, nem a lusta vagyok kávét főzni, mondom, gyere, úgyis mondom, itt ez a május elsője, meg minden van, ezek az ünnepek, ott most ez vagy másodika volt, vagy lényegtelen, de mondom, biztos valami dolgozik korán reggelként, mit tudom én, 8 óra magasságába. Na ki is mentünk, és elmentünk a hajóra. Tudod, van az a hajó, az a Mississippi hajó.
0: Igen, tudom.
1: Na, az ott kint volt a terasz, meg minden, tudod, és akkor oké, elmentünk, és emlékszem, hogy mondtam, hogy szeretnék kávét inni, azt mondja, hát csak török kávéjuk van. Hát mondom, jó, oké, török kávé, rendben van. Akkor kérünk két török kávét, meg kérünk két gyümölcslevet. Ezt az ilyen bucsi-bucsi, tudod, ilyen egyszerű. Na jó, oké, tudod, megittuk, meg mit tudom, én kértük a számlát, kapaszkodj. Ez 16 éve sztori.
0: Igen.
1: Akkor volt a török kávé 150 dinár egy.
0: Igen.
1: Amikor különben a presszó kávé 80 dinár volt a városba. Uh-huh. Akkor török kávé 150. De ez így mind semmi, nem ez a lényeg. Hanem az a kis gyümölcslé. Egy üveg 400 dinár volt. Azt tudod, mennyire irreális volt? Jó, én kifizettem, nem baj, de hogy az annyira irreális most, ha azt mondanák egy pohár gyümölcslére, hogy nem tudom, 1000 dinár, vagy valami ilyest. Ez irreális volt, tudod, ilyen valami olyan ára, de szerintem lehet, hogy az nem is volt teljesen nyitva, azt úgy mondták, hogy leütök, akkor fizessétek ki, az anyátok
0: muzicski dinár.
1: Igen. Különben, úgyhogy én nem tudom, szóval ez, de ezt mondom, 1000 éve sztori, mondom, 16 éve.
0: Krisztián írja, Vidán Park oké is volt, a hangosítása a túlzásokba estek, mert úgy éreztük, mintha versengenének egymással, hogy ki a hangosabb.
1: Ilyen
0: pánikrohamot kapott, és el is mentünk onnan, Jézus
1: pánikroham.
0: Mária.
1: Mármint most képletesen remélem, nem.
0: Reméljük, hogy nem volt semmi
1: komoly. Nem valóság.
0: Én azt láttam, nekem azt tűnt fel, hogy nagyon kevés ismerőssel futottam össze, tényleg nagyon kevés ismerőssel futottam össze. Jó, összefutottunk egy 2-3 családdal, akiket így ismerünk, de ahhoz képest rengeteget, tehát ez, csak azt akarom mondani, hogy tényleg rengetegen voltak, meg rengetegen jöttek környező településekről, falvakból, meg Dél-Szerbiából rengetegen jöttek, tehát hogy nagyon
1: de
0: sok.
1: De ez a Palicsi május elsőjét szerintem nem hiszem, hogy nagy titkot tárolok el, hogy elmondom, hogy ez nem rólunk szól.
0: Nyilván nem, hát persze, hogy nem rólunk szó. Persze,
1: ez nem a mi bulink.
0: Igen, csak mondjuk, amikor én gyerek voltam, akkor más volt, és akkor még tényleg, akkor még majdnem rólunk szólt. Most már nem.
1: Hát igen, persze, úgyhogy ez teljesen más. De lehet, hogy azért mondom ezt, mert nekem ez állandóan kimaradt. Én mindig tudtam, hogy ott rengeteg ember van.
0: Aha.
1: Én egyszer-kétszer kinéztem oda, megláttam, hogy wow, mondom, ez az, amiről mindenki mesél. És hogyha ez ennyire érdekes, különben tényleg, hogy innen nem is tudom, honnan messziről is jönnek az emberek.
0: Jönnek, persze.
1: Ide, rengeteg. Akkor ez tényleg ezt, hogy meghagyom nekik. Uh-huh. Én meg tudom Palicsnak melyik az a része ilyenkor, mert nyilván én nagyon szeretem Palicsot, mert rengeteget vagyok kint. Most is kimentem, de tudom én, hol van az a hely, amit nem tudnak a klasszik emberek, akinek ott esélye sincs oda eljutni, és akkor én oda elmegyek.
0: Aha.
1: Ez a rádióban sem mondom el, mert ezeket én most már magamnak,
0: ne is.
1: Magamnak tartom.
0: Keep your secrets.
1: Hát megtartom magamnak, mert ilyenkor jövök rá különben, hogyha tényleg ilyen eszméletlen mértékű elmebeteg szintű turizmus lenne Palicson, ami szerencsére azért szerintem. Szerencsére, hogy nem ez van minden hétvégén, ja, Palicson.
0: Nem,
1: azért enyhe túlzás lenne.
0: Szólva nem.
1: Akkor velük mi lenne? Mi hova járnánk ki? És akkor rájöttem, hogy nekünk kellenek helyek, amiket így megtarthatunk magunknak, tudod? Mert azért menjen a biznisz mindenkinek, meg menjen a turizmus, az oké.
0: Okay,
1: de azért mi is hadd menjünk már ki, és élvezzük nyugodtan a mi dolgainkat. Mert azért egyre jobban, egyre sűrűbben futsz bele abba, hogy nincs hely, aha, tele van a hely, tudod, stb.
0: Persze, nyilván.
1: Necces.
0: Érdekes világ ez a majális, és szeretjük is a majálist, és nagyon jó dolog a majális, annyi, hogy valóban ahogy idősebb vagy, egyre nehezebb. Nem tudom, hát én a tömeggel vagyok, ugye? Nem a
1: hát de mondom, hogy ez nem rólunk szó, Zoli.
0: Tudom, hogy nem rólunk szó, de hát akkor is most kimegyek, mert itt van Palics mellett 8 kilométerre, persze kimegyek, megnézem.
1: Hát jó,
0: gyerekek miatt érdekes volt, volt érdekes nekem, meg hát ugye nekik ez a nagy forgatag, meg minden, de kukoricát nekik az volt a legnagyobb buli.
1: Kukorica az jó, azt még én is szerettem.
0: Ezek meg a kürtös kalács, az klasszik.
1: Az is volt.
0: Klasszik, volt minden.
1: Csodálkozok azért, mert biztos vagyok benne, hogy forogtak a malacot, meg az ilyesmit. Abszolút nem említed, amikor arról...
0: Jó, hát láttam, de az is csak azért volt, hogy nézitek, ott forog a malac, és akkor tényleg a malac, nem vettünk ilyesmit.
1: Hát jó, oké.
0: De mondjuk jól lehetett lakni, tehát tény, hogy minden volt, úgyhogy buli volt. Ott feküdtek az emberek, hoztak pokrócokat, jó idő volt. Másodikán legalább, első is szelesebb volt, de másodikán meg ott leterítették a piknikeltek. Hát jó volt.
1: Szóval jó
0: a hangulat szempontjából.
1: Ez a lényeg. Na, közben lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzunk. Holnap a meglepő páros
0: jön. Igen, Edina és én jövünk, ketten, hatra jövünk. És itt leszünk veletek 6-tól 10-ig a 91.5-ön, tehát Rúzsa Edina és jó magam, Rasnyó Zoltán, Zekán Péter pedig lent lesz majd a harmadik emeleten.
1: Épp, hogy be se jövök. De bejövök. Nyilván bejövök.
0: Szép napot kívánunk nektek.
1: Igen, akit volt ennek, az Brastió Zoli.
0: Zekán Péter.
1: Meg ki volt itt? Viktor.
0: Viktor, Nagy Viktor volt itt.
1: Na,
0: és mindjárt érkezik Edina.
1: Így van.
0: Sziasztok. Ciao.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió mai napindító című műsorában elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazotta a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Szerbia számára az energetika alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek, fogalmazott Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök az Európai Politikai Közösség 8. csúcstalálkozójának megnyitója előtt beszélt az örményországi Jerevánban. A kormányfő kiemelte, hogy a vertikális gázfolyósó az egyik legjelentősebb új energetikai projekt Dél-Kelet és Közép-Európában, amely kulcsszerepet játszik a piac stabilizálásában. Mint mondta, a stratégiai útvonal számos országot köt össze térségben, és célja a földgáz szállítása délről észak felé. Macut rámutatott, hogy Szerbia, mint nagymértékben földgáz importtól függő ország, előtt komoly kihívások állnak. Az Európai Bizottság nem hozott döntést a Szerbiának szánt pénzügyi támogatások befagyasztásáról, és semmilyen hasonló intézkedésről nincs szó, közölte Markus Lemmert, bizottsági szóvívő. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság folyamatosan értékeli, teljesülnek-e a releváns feltételek az Európai Unió pénzügyi eszközei keretében nyújtott támogatásokhoz. Elmondta, hogy a bizottság aggályokat fogalmazott meg a szerbiai igazságügyi törvények közelmúltbeli elfogadása miatt, és elvárja, hogy sürgősen alkalmazzák a Velencei Bizottság által megfogalmazottakat. A szóvivő hozzátette, figyelemmel kísérik a fejleményeket, ugyanakkor a továbbiakban is támogatják Szerbiát az unió útján. Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Április végén az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa is felszólalt a témában. A Szabadkai Magyar Rádiónak ezzel kapcsolatban kifejtette, felszólalása újra a figyelem középpontjába állította a családon belüli erőszak kérdését, az isztambuli egyezmény végrehajtását és a szerbiai jogszabályok módosításának sürgősségét. Kovács Elvira rámutatott, hogy bár Szerbia az első között ratifikálta az isztambuli egyezményt, a nemzeti jogrendszer és a gyakorlati alkalmazás még nem mindenben felel meg az elvárásoknak. A közel 10 éve elfogadott törvény tapasztalatai alapján több ponton módosításra szorul, hogy valóban hatékony védelmet nyújtson az érintetteknek. A tervek szerint a kormány a következő hónapokban véglegesíti a módosítási javaslatokat, amelyek a parlament elé kerülnek. A cél a jogharmonizáció erősítése, az intézmények közötti együttműködés javítása, valamint az áldozatok jogainak fokozottabb érvényesítése. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 Celsius fok között alakulhat.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
12: Ez Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: 10 óra 17 perc van, május 5-e, 5. hónap 5-e. Milyen csodálatos ez a szám, és presszózunk továbbra is, itt van a csodálatos Nagy Viktor. A műsorvezető pedig ismételten Rúzsa Edina lesz itt veletek, egészen pontosan 1:45-ig, amikor is eljön a szomorú búcsú, és végső búcsút veszünk a mai napon egymástól, de azért hál' Istennek még addig van 4 óra hossza, és nem kell ennyire előre szaladni, mert hogy igyekeztem megtölteni a mai műsort is, és hamarosan belevágunk, az első téma, az első beszélgetés következik, mégpedig a vezetés, illetve a tartalomgyártás kerül előtérbe először is a műsorban. Ugyanis megnézzük, hogy Magyarországon hogyan vezetnek az emberek, milyen a magyarok vezetési stílusa, szokásai, és az adja meg egy beszélgetésnek az apropóját. Van egy személy, mégpedig Megyesi Dávid, akik nagy TikTokosok, biztos vagyok benne, hogy szembe jött az ő videója veletek. Ő egy gépjárművezető oktató, aki videóiban a szakmaiságot kicsit humoros vonalra viszi el, és humorosan próbálja átadni a vezetést. Természetesen azért nyilván a szabályokat megtanítja a tanulóinak, és nagyon sokan követik őt, és nagyon sokan kíváncsiak az ő tartalmaira, ezekre a figyelemfelkeltő tartalmakra. Megismerjük tehát majd Dávidot a műsorban, perceken belül. Úgyhogy, ha esetleg még nem láttátok a videóit, mielőtt adásba kerül ez a beszélgetés, akkor még fel tudtok menni, és meg tudjátok nézni, hogy konkrétan miről is, kiről is van pontosabban szó, de természetesen meg fogjuk őt ismerni majd hamarosan. Illetve szó lesz az étrend és testmozgásról is, mert utána járunk annak, hogy mennyiben határozza meg ez a két dolog az álom alak elérését. Közeleg a nyár, mint minden évben, és ilyenkor, hát amikor ugye lekerülnek a meleg ruhák, lekerül a jó vastag kabát, ami már hát nem takarja el a csodálatos alakunkat, és esetleg szeretnénk strandolni idén is, és megmutogatni a szép kis testünket, akkor azért hát tenni is kellene értem, hogy ne kabátba járkáljunk a nyáron is, és hogy ne fedjük el mindennel is a szép kis alakunkat. Szóval, hogy ez a két dolog hogyan tudja átformálni az elkövetkező napokat, heteket és a többi. Táplálkozási tanácsadót és személyi edzőt kérdezünk majd a témában, illetve az ingatlan piacról is egy ingatlan közvetítőt kérdezek, és most nem Szabadkára vonatkozóan, hanem Zenta és Magyar Kanizsa ingatlan piaca lesz az érintett a házak és lakások vásárlása tekintetében, tehát nem a bérleti díjak, hanem konkrétan a vásárlást fogjuk megérdeklődni. És érdekes ugye, hogy majd Szabadkához hasonlítjuk a két tiszamenti várost, hogy ott mi a helyzet, mekkora a kereslet, mekkora a kínálat, és vajon milyen négyzetméter árak vannak, ahogy említettem, Szabadkához képest, mert azért itt, aki egy kicsit is benne van a témában, az tisztában van vele, hogy mennyire elszaladtak az árak, és tényleg az egekben van, és nagyon-nagyon-nagyon mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, hogyha ingatlant szeretnénk vásárolni itt a városban, és a környékén is. De megnézzük, hogy mi a helyzet máshol is, hogy ne csak Szabadkával foglalkozzunk. Emellett természetesen készültem számotokra érdekességekkel is, meg majd jövök a közlekedési és közérdekű információkkal, határhelyzettel, és hogy vajon hol vannak jelen a rend éber őrei, de természetesen ti is meg tudjátok nekünk írni ezt, az információkat, hogy én át tudjam adni a hallgatóknak, mégpedig a 063-621-605-ös SMS számunkra, ugye Viberen, illetve a Panonpresszó Facebook oldalán üzenetben is nyugodtan tudtok nekünk írni, mert majd sasolom azokat is. Vágjunk bele most már a műsorba, hamarosan pedig akkor következik a beszélgetés.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.

0: hallgasd vissza a Presszóban elhangzó interjúkat a mixcloud.com/Pannonrádió oldalon, és a Facebookon is. Pannon Presszó.
1: A Pannon Presszó folytatásában Magyarországra utazunk így az éteren keresztül, és egy autós iskola oktatóval beszélgetünk, mégpedig Megyesi Dáviddal, és hogyha nagy TikTokosok vagytok, akkor egészen biztos, hogy a videói szembe jöttek már veletek a videó megosztó portálon. Ő az a fiatalember, aki a szakmaiságot ötvözi, mégpedig humorral és közvetlenséggel. És hát tényleg TikTok sztár lett, mert nagyon figyelemfelkeltő videókat gyárt, de nem mondok el én mindent, majd mesél egy picit magáról, illetve ezekről a videókról ő is, mert Dávid itt van velünk a vonalban. Szia!
2: Szia, sziasztok, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon sok oktató távolságtartó egy picit. Te, ahogy említettem, próbálsz humoros irányba elmenni, de tényleg mégis megtartani azokat a kereteket, a határokat, a szabályokat. Tehát ami tulajdonképpen a feladatod is, hogy megtanítsd az embereket, akár fiatalokat, idősebbeket arra, hogy mik a szabályok az utakon, amikor autóba ülünk, és nagyon közvetlenséggel nyitsz tulajdonképpen mindenki irányába. Tudatos döntés volt ez a részedről, vagy igazából hoztad a saját személyiségeidet, és akkor így beleütvözted a videókba?
2: Hát igazából részben tudatos, de az én személyiségem is olyan, hogy nagyon nyitott vagyok az emberek felé, illetve tudni kell rólam azt, hogy a családunkban szinte mindenki pedagógus, alsós tanárok, igazgatók találhatók a családunkban, és ebből a vonalból érkezek én is, és így próbálom átadni azt a tudást, amit a szüleimtől, illetve a családtagoktól tapasztaltam, és próbálom ezt az irányt követni, amit láttam, mert én azt tapasztalom az oktatói társadalomban, hogy sajnos elég megosztó ez a szakma. Hogyha végzett tanulóvezetőket kérdezünk, akkor én azt tudom elmondani, hogy két véglete van az oktatóknak. Van, aki nagyon jó tapasztalattal csinálta meg a jogosítványát, illetve vannak, akik nagyon rossz tapasztalatot szereztek a vezetés során, és én próbálnám ezt a jó vonalat erősíteni, ezt a jó irányt továbbvinni, hogy az oktatói társadalmunk az egy pozitív megjelenést kapjon, és ne féljenek az emberek a volán mögé ülni, ne féljenek az emberek megtanulni vezetni, mert azért várjuk be őszintén, hogy ez a közlekedés ebben a felgyorsult világban egy eléggé stresszes és megterhelő folyamat, és hogyha mindezek mellé egy türelmetlen oktatót kap az ember, aki mellett nem érzi magát biztonságban és gyomorgörcsel jár vezetni, abból a végkifejlet nem biztos, hogy pozitív lesz. Viszont hogyha a tanuló el tud lazulni, és jól érzi magát az órákon, és nekem pont ez a célom, hogy megszerettessem a vezetést, és nyugodt körülmények között humoros formában tanuljanak meg vezetni, akkor sokkal több mindenre tudnak koncentrálni, és sokkal profibb sofőrök lesznek, hogyha megszerzik a jogosítványukat.
1: Ez teljes mértékben így van, és mielőtt ha esetleg valaki nem látta volna még a videóidat, mert teszem azt, nincs neki TikTokja, akkor azt szögezzük le a beszélgetés elején, hogy nem arról van szó, hogy te nem figyelsz a tanuló vezetőre, és végig csak a telefont fogod és videózgatsz, mert ez egyáltalán nem így van, úgyhogy nyilván van egy állvány, gondolom, és azon van rajta a telefon, és nyilván az a cél, hogy az oktatás kerüljön a középpontba, viszont mennyire tudja például a te figyelmedet, mondjuk oktatás közben a tartalomgyártás megváltoztatni, vagy igazából, ahogy próbáltam magamat kifejezni, hogy a kamera egy ilyen csendes megfigyelő ebben az esetben?
2: Igazából érdekes ez a dolog, mert én nem is a tartalomgyártás véget kezdtem el videózni az órákat, hanem azért szereltem be, egyébként az elején egy sima egyszerű menetrögzítő kamerával dolgoztam, ami figyelte az utasteret, pontosan azért, hogy a tanulók reakcióját vissza tudjam mutatni önmaguknak. Amikor szólok rá, hogy nem néztél eleget a tükörben, nem néztél eleget a holtérbe, azt meg tudom neki mutatni, hogy lássa magát kívülről. Ez volt az alapkoncepció, Úgyhogy ez a kamera ez folyamatosan rögzíti itt az órákat, és igazából a figyelmünket nem vonja el, mert pont ez a lényege, hogy egész órán rögzít, és magunkat adjuk, és szerint rákat, és igazából a figyelmünket nem vonja el, mert

0: a TikTokra.
1: Egyébként hogyan reagálnak a tanulók, amikor rájönnek, hogy úgymond a TikTokos Dávid lesz az oktatójuk? Hamarabb feloldódnak?
0: Igen. Nagyon népszerű lettem. Már előtte is, mielőtt elkezdtem volna videózni, rengeteg tanulom volt, de így, hogy most már országosan,
1: mindenki téged akar.
0: Ismernek. Mindenki engem akar, igen, és elképesztő, mert én itt Békés megyében, Magyarországon, itt az Orosházi régióban oktatok, és Budapestről járnak hozzám, Szegedről, van, aki több száz kilométerről jár hozzám vezetni, tanulni, mert kimondottan nálam szeretne vezetni. Igen, érdekes, nagyon érdekes.
1: Igen, érdekes fordulatot vett így a történet, mert gondolom, te sem gondoltad volna az elején, amikor legyártottad az első videót, hogy ekkora nagy sikert fut, nem?
0: Egyáltalán nem, és a mai napig meg vagyok lepődve azon, hogy mennyire népszerűek, pedig én nem vagyok egy sztár, egy celeb, egy tévés ismert személyiség. Én egy egyszerű oktatónak tartom magamat, aki egy kicsikét betekintést akar nyújtani a kívülállók számára, hogy mi is történik egy tanuló autóban, és azt veszem észre, hogy nagyon szeretik az emberek, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok, mind kommentekben, mind pedig privát üzenetekben, úgyhogy elképesztő. A követőim száma kevesebb, mint egy év alatt elérte a 125 ezeret, és ezt álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen népszerűek lesznek ezek a videók.
1: Térjünk rá egy picit magára a közlekedésre, vagy akár mondjuk a tanulóvezetőkre. Mi az a leggyakoribb hiba, amit egy kezdő sofőr, vezető elkövet?
0: Azt tapasztalom, hogy a legnagyobb hiba a fiatalabb generációnál az nem más, mint a mobiltelefon. Pontosan azért, mert nagyon sokat használják a fiatalok a telefonokat, a számítógép előtt ülnek, csak egy képernyőt bámulnak órákon keresztül, és emiatt nem alakul ki náluk a térlátás, illetve nem látnak el messzire. És a közlekedésnek pontosan ez lenne a lényege, hogy egy előrelátó gondolkodás, egy közlekedési látásmód alakuljon ki, hogy mire az autóval odaér abba a szituációban, amit időben észrevett, addigra fejben rakja össze, hogy mi lesz rá a megoldás. És sajnos azt tapasztalom, hogy az elején, amikor elkezdenek vezetni ezek a diákok, akkor csupán az autó elé egy 10-15 méterre látnak el, és amikor beleérnek a szituációba, akkor próbálnak rá megoldást találni. És ezt próbálom tudatosan fejleszteni, és erre próbálom őket rávezetni, hogy minél messzebbre, minél előrelátóbban tudjanak gondolkodni. Csak sajnos nehéz, mert ilyen társadalomban élünk most, hogy a mobiltelefon az ilyen nagy szerepet játszik náluk.
1: Ha már így a fiatalokat is megemlítetted, akkor sokszor mondják, vagy tartják, hogy ők türelmetlenek és figyelemhiányosak. Te, mint oktató, hogyan látod őket így a volán mögött? Tényleg másként kell szólni hozzájuk, mint mondjuk egy korábbi idősebb generációhoz?
0: Teljesen másképp. Azt mondom, hogy fogékonyak, gyorsan tanulnak, de nagyon gyorsan el is tudják dobni ezt a figyelmet, és nagyon nehéz utána visszaszedni. Azt is tapasztalom, hogy érzékenyebb a mostani generáció, mint az idősebbek, mert nálam azért megfordulnak a 17 éves kamaszfiún keresztül a 60 éves anyukáig, már volt 60 éves tanulóm is, és teljesen másképp kell velük beszélni, és teljesen másképp kell átadni azt a tudást egy fiatalabb diáknak, mint egy idősebbnek, mert másképp rezonálnak, de szerencsére én az előző munkahelyemből kifolyólag rengeteg emberrel beszéltem, és ezt a fajta kommunikációt próbálom érvényesíteni az oktatás során is, hogy mindenkivel próbáljam megértetni magamat, és mindenkinek egyformán átadni azt a tudást, amire szüksége van.
1: És nagyon fontos a türelem a te szempontodból is, hiszen hogyha visszagondolok, nekem is több mint 12-3 éve van jogosítványom, és nekem akkor ugye az oktatóm mondta, hogy érződött akkor rajtam, hogy én hát úgy fogalmazott, hogy a vezetésre születtem, mert hogy érződik az nyilván, amikor egy tanuló alkalmas arra, hogy akár rögtön kívül

0: menjenek a forgalomba, és ne csak körözzönek egy pályán nagyon sokáig. Viszont vannak olyan esetek, amikor teszem azt, és a csoportunkban is volt ilyen, 10-szer lefulladt egy autó a tanulóvezetővel a kereszteződésben, vagy egy jelzőlámpa előtt, és te ugye oktatóként akár ezt többször is végig élheted, ugyanezeket a hibákat. Hogyan tudod ezt a türelmet talán mégis megtartani?
1: Én azt szoktam mondani, és azt vallom, hogy minden egyes tanuló, most csúnyán fog fogalmazni, annyira béna, amennyire az oktatója nem tanította meg. És nekem az az elvem, hogy egy nagyon szilárd alapokra fektetem a tudást, amire utána tudunk majd építkezni. Viszont néha a tanulók sokkal türelmetlenebbek saját magukkal, mert mindent egyből akarnak csinálni, és egyből jogosítványt akarnak szerezni, és egyik napról a másikra szeretnék elsajátítani ezt a fajta készséget, mert ez a vezetés, ez egy készségtantárgy, ami nem megy egyik napról a másikra, és azt veszem észre rajtuk, hogy ők magukkal türelmetlenebbek, és nagyon szeretnének haladni előre, de mindenkinek megvannak a készségei, mindenkinek megvannak a képességei, meg kell találni mindenkivel azt az ütemet, amivel tudunk haladni, mert nekem is vannak olyan tanulóim, akivel már a második órán részt veszek a forgalomban, és nagyon szépen boldogul és odafigyel, de vannak olyan tanulók, akivel több alkalmat el kell tölteni esetleg rutinpályán, vagy kisebb forgalmú utcákban, hogy magabiztosságot szerezzen. Ez nagyon egyénfüggő, ezt kell felismerni, és ezt szerint kell összeállítani a tananyagot, hogy ki milyen képességekkel, milyen készségekkel rendelkezik.
0: És mit gondolsz egyébként, vagy mi a véleményed a mai magyar közlekedési morálról?
1: Hát elég érdekes. Igen. Magyar közlekedési kultúra, hát hagyd némi kivetni valót maga után.
0: Az és nem csak a magyar, ezt tegyük zárójelbe, vagy említsük meg.
1: Igen, nekem Szerbiában van egy érdekes sztorim, mikor legutoljára Belgrádba utaztunk, és
0: nem egy könnyű
1: bent a városban. Nem, egyáltalán nem. Ráadásul pont egy sávváltást csináltam, a belső sávból soroltam ki a külső sávból, egy teherautó érkezett mögülem, és villantott nekem, mint Magyarországon, hogy mehetek be, csak utána meg egy nagy dugát kaptam hátulról, és utána felvilágosítottak, hogy igen, nálatok úgy működnek a dolgok, hogy ha valaki villant, akkor ő nem az elsőbségéről mond le, hanem megtartja magának. Igen, én meg ott néztem, hogy akkor jól van, másképp kell itt közlekedni. Hát a magyar közlekedési nevező kultúrának sem a legegyszerűbb. Pontosan emiatt, hogy mindenki rohan, mindenki az utolsó pillanatban indul el a munkahelyére, vagy viszi ugye a gyereket az iskolába reggel, illetve délután, ott szokott káosz kialakulni. Viszont, hogy pozitívat is említsek, én azt tapasztalom, hogy egyébként a tanulóautókkal, pláne vidéken másképpen bánnak a közlekedési partnerek. Azt látom, hogy segítenek bennünket olykor, és segítik a tanulót, és eszükbe jut az, hogy ők is ültek a volán mögött tanulóként, és ők is beleképzelik magukat ebben a helyzetben. Nyilván vannak kivételek, de általában tanulóvezetőként a pozitív oldalát látjuk. Utána, amikor lekerül a tetőtábla, és civil autóvá változik az autóm, akkor már nem tapasztalom ezt a fajta előzékenységet, pedig kellene, hogy segítsük egymást.
0: Megjelentek, és valószínű, hogy az elkövetkező jó pár évben egyre több önvezető autó lesz majd az utakon. Véleményed szerint szükség lesz, teszem azt, 20 év múlva egy ilyen karakterre, mint te? Vagy mondjuk egy ilyen oktatásra? Vagy át tud teljesen alakulni ez az oktatás? Gondolkodtál esetleg ilyenen?
1: Gondolkoztam, igen, már megfordult a fejemben. Hát állítanak még nem tartunk ott, hogy ezen gondolkozni kelljen olyan nagyon erőteljesen. Még az önvezető autók világa elég messze van, és úgy gondolom, hogy egyébként abba az irányba fogunk elmenni, és ez lesz a jövő, de még azt tapasztalom, hogy már eleve ezek a vezetés támogató rendszerek, amik megtalálhatóak most az autóban, beszéljünk itt egy sávelhagyás figyelmeztetőről, vagy egy adaptív tempomatról, olyan szinten leveszik az autóvezetőről a koncentrációt, és olyan szinten elkényelmesednek az autóvezetők, hogy szinte csak a technikára próbálnak hagyatkozni, hogy majd úgyis visszafékez a tempomat, majd úgyis visszahúz a sávba, akkor én tudok telefonnyomkodni, tudok ezt-azt csinálni, és ezek a rendszerek még nincsenek annyira kifejlődve, hogy biztonságosan lehessen őket használni, és teljesen az autóra bízzuk magunkat. De nyilván ez lesz a jövő, hogyha elérünk ebbe a korszakba, akkor biztos vagyok benne, hogy valami másik munka után kell, hogy nézzek, de szerintem az én életemben ez még nem fog engem fenyegetni.
0: Jó így azért ábrándozni esetleg a jövőről, de maradjunk a jelenben, én azt mondom még egyelőre. Dávid, nagyon szépen köszönöm azt az igazán jó kis beszélgetést, további videógyártást, tartalomgyártást neked, és jó munkát és
1: nagyon
0: kitartást.
1: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovics.rs

0: töltenék.
1: Reklám.
2: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter lendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió mai napindító című műsorában elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalása a SEPA rendszeren keresztül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi több napos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az uniós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbiában a tanárok mindössze 18%-a elégedett a fizetésével, ami jelentősen elmarad a 39%-os OECD átlagtól, derült ki a TALIS 2024 nemzetközi felmérésből. A kutatás rámutatott arra is, hogy a pedagógusok nem csak jövedelmükkel, hanem a munkakörülményekkel és a szakma társadalmi megbecsültségével is elégedetlenek. A pedagógusok kevesebb, mint ötöde érzi úgy, hogy véleményüket figyelembe veszik az oktatáspolitikai döntéshozók, és még kevesebben gondolják, hogy a társadalom vagy a média megfelelően értékeli munkájukat. A kedvezőtlen mutatók ellenére a pályaválasztási motiváció továbbra is erős. A fiatalabb tanárok 75, az idősebbek 79%-a nyilatkozott úgy, hogy a tanítás volt az első karrierválasztása. Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában, az éjszaka erős rengése ébredtek a lakosok Bezdán települése. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, melynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengés jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házukban megmozdultak az ágyak is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára a virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 Celsius fok között alakulhat.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 11 óra 15 perc van, és kávé, olyan régen beszéltünk már a kávéról. Az elmúlt időszakban, vagy pár hónappal ezelőtt nagyon sokszor érkeztem hozzátok kávés érdekességgel, és azon gondolkodtam, hogy egy pár alkalommal már így kihagytam. Nem szándékosan, csak úgy nem tudom, elment a figyelmem mellett. Pedig megígértem, hogy mindig hozni fogok valamilyen kávés érdekességet. Hát most megérkeztem vele. Jobb később, mint soha. Úgyhogy egy olyat hoztam még hozzá, hogy mitől marad sokáig friss és finom a kávé. Ugye nem mindegy, hogy hol és hogyan tároljuk a kávébabot, hogyha esetleg valakinek olyan készüléke van, ami ugye otthon szépen őrli a kávét, és akkor elkészül, meg igen, jó kis friss illatok. Egyetlen rossz szokás is tönkre teheti az aromát, és keserűvé teheti a reggeli finom kis kávét, amire rákészülünk, a jó kis napindítónkat. És hát kevés dolog tud akkora csalódást okozni a kávé rajongóknak, mint amikor a gondosan kiválasztott prémium kávébabból néhány nap alatt lapos, kesernyés és jellegtelen ital készül. Hát igen, sokan ilyenkor ugye a kávéfőzőt hibáztatjuk, vagy azt hiszik, hogy a rossz pörkölést választották ki, pedig a probléma gyakran egészen máshol is kezdődik. És akkor lássuk is, hogy miről is szól ez a kis cikk, ez az érdekesség. Sokan ugye azt gondolják, hogy a legjobb kávét közvetlenül pörkölés után kell lefőzni, a valóság azonban ennél árnyaltabb. A szakértők szerint létezik olyan, hogy túl friss kávé. A frissen pörkölt babokban ugyanis nagy mennyiségű széndioxid marad, amelyeknek idő kell, hogy távozzon. Ezt a folyamatot nevezik degázolásnak. Ha valaki túl hamar őrli le a kávét, az ital íze savanykásabb, fémesebb lehet, és sokkal kevésbé érvényesülnek benne a valódi aromák. A szakemberek szerint hagyományos dobpörkölés esetén általában érdemes néhány napot várni a fogyasztással. Ez idő alatt a babok úgymond megnyugszanak, és az ízprofil is kiegyensúlyozottabbá válik. Persze a pörkölési technológia sem mindegy. Egyes modernebb gépeknél, a pörkölési eljárásoknál pontosabban, a kávé akár 24 órán át is, vagy 24 órán belül is ideális lehet, mert a folyamat során több levegő éri el a szemeket, így gyorsabban távoznak belőlük a nem kívánt gázok. A legegyszerűbb megoldás, ha vásárláskor megkérdezzük a pörkölőt, hogy milyen vagy mikor érdemes elkezdeni használni az adott kávét. És ugye amint a kávé kapcsolatba kerül a levegővel, megindul ez az oxidáció, és ez a folyamat fokozatosan lebontja azokat az illó olajokat és aroma anyagokat, amelyek a friss kávé gazdag ízéért felelősek, ezért veszít olyan gyorsan az aromájából az előre őrölt kávé. Minél kisebb szemcsékre őröljük a babot, annál nagyobb felületen érintkezik oxigénnel, így az ízromlás is gyorsabban bekövetkezik és megtörténik. A szakértők ezért továbbra is azt ajánlják, hogy a kávét lehetőleg közvetlenül főzés előtt őröljük le. Persze a mindennapokban nem mindenki akar vagy tud minden reggel ezzel foglalkozni. Jó hír, hogy néhány napra előre ledarált kávé még teljesen vállalható lehet. A lényeg inkább az, hogy maga a kávébab friss legyen. És nem tudom, hallottatok egyébként arról, hogy fagyasztás. Vajon tényleg rossz ötlet a fagyasztás? Tehát a kávé tárolásával kapcsolatban ez egy legmagacsabb mítosz, hogy a mélyhűtő meghosszabbítja az élettartamát. Elsőre ugye logikusnak tűnhet, vagyunk be, mert az alacsony hőmérséklet lassítja az öregedést, akkor miért nem működne ez a kávénál is? A szakértők többsége azonban óvatosabban figyel erre, vagy int erre. A probléma nem feltétlenül maga a hideg, hanem a fagyasztó környezete. A nedvesség, a hőingadozás és a különböző szagok könnyen befolyásolhatják a kávé ízét, ugyanis rendkívül könnyen magába szívja a környezet aromáit, és egy nem megfelelően záródó tárolóban tartott kávé könnyedén átveheti a fagyasztóban tárolt ételek szagát, ami garantáltan nem tesz jót ugye az élménynek. A gyakori kibepakolás sem ideális, mert a hőmérséklet változás pára lecsapódást okozhat a szemeken. Ezért a legtöbb szakértő inkább nem ajánlja a fagyasztást hétköznapi használatra. Úgyhogy remélem, hogy tudtam ezzel egy kicsit segíteni nektek, hogy hogyan tudjátok megtartani valóban a friss és finom kávé ízét. Viszont aki esetleg nem szokta otthon így pörkölni, hanem ugye megveszi már a jó kis, hát, port, mondjuk így a boltokban, gondolok itt a kis török, jó kis fekete kávéra, vagy az ilyen-olyan kis 3-1-ben, 2-1-ben gyors kis kávékra, amit mi csodálatos Viktorunk is nagy előszeretettel szokott itt fogyasztani, a kis lötyik. Nézd is rám kitágult szemekkel. Nos, hogyha ti ezt a vonalat képviselitek, akkor úgymond ez nem feltétlen vonatkozott rátok, de aki esetleg ezt a pörkölési módot részesíti előnyben, annak remélem, hogy tudtam egy kicsit hát segítséget nyújtani.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024-602-850. Agromax. 024-602-850.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Fogyási módszerek a téma az elkövetkező percekben, ugye közeledik a nyár, itt van már a szép idő, és hát ha strandra szeretnénk menni, vagy esetleg lehetősége van az embereknek elmenni nyaralni, akkor ott hát azért jó, hogyha szép a test, főleg, hogyha valaki elhivatott, és esetleg ugye télen elengedi, vagy ősszel elengedi magát, és nyáron szeretne szépen tündökölni a strandon, akkor most hoztunk módszereket, illetve tanácsokat étrend, testmozgás tekintetében, melyek az egészséges és melyek a káros módszerek. Táplálkozási tanácsadó és személyi edző volt a közügyekben, Bíró Tamara kérdezte őket.
2: Sokakat foglalkoztat a kérdés, főleg a nyár közelettével, hogyan lehet gyorsan lefogyni, de ennél talán sokkal fontosabb az, hogyan lehet jól, egészséges keretek között elkezdeni a fogyást. Vajon mennyiben határozza meg az étrend és a testmozgás az álomalak elérését? Egyebek mellett erről kérdezem most a stúdióban Kenyeres Szuzanna táplálkozástudományi szakembert és Makai Attila személyi edzőt. Sziasztok, köszöntelek benneteket a műsorban.
3: Üdvözöllek.
4: Szervusz.
2: Szuzanna, talán téged kérdeznélek először, hogyha valaki a fogyás, vagy jóval inkább az életmódváltás mellett dönt, el szeretné ezt kezdeni, hogyan érdemes elkezdeni, a táplálkozás terén milyen anyagokat érdemes kihagyni, és miket kell inkább előtérbe helyezni?
3: Nagyon fontos dolog, hogy semmiféleképpen sem gyorsan fogyjunk. Az a lényeg, hogy fokozatosan, lassan, először a rossz szokások elhagyásával kezdjük, aztán cseréljük le ugye a táplálékot egészséges táplálékra, és mi az egészséges? Az egészséges az a sok zöldség, rozsdús anyag, fehérje tartalmú, és nem utolsó sorban lassan felszívódó szénhidrátokból kell, hogy álljon az étel.
2: Mennyire vezet egyébként célra egy szigorú diéta betartása például, vagy érdemes?
3: Szénhidrátokból kell, hogy álljon az

0: szervezetet, és felléphet ugye a jojó effektushoz, az úgynevezett jojó effektus, hogy igen, betartjuk egy darabig, aztán hirtelen ugye kiéheztetjük a szervezetet, és akkor még dupla annyit szedünk fel, mint amennyi előtte volt, úgyhogy inkább a fokozatosság elvét kell követni, és ezek a szigorú diéták mi sose ajánljuk.
1: Attila, melyek a testmozgás leghatékonyabb formái, és milyen gyakorisággal kell, vagy kellene őket végezni?
2: Ez jó kérdés, mivel én azt mondom, hogy a legjobb a súlyzós edzés. Persze nem árt egy kis kardiót, legyen az futás, úszás, biciklizés, bármi, több sétát bevinni. Viszont az egésznek az alapja a súlyzós edzés, azzal lehet izmot építeni, és ezáltal azzal még növelni lehet a fogyásnak a mértékét, mivel minél több izom van a szervezetben, vagy a testben, annál több, nagyobb a kalóriaigénye a szervezetnek, szóval ez miatt megéri izmot építeni.
1: És ami a gyakoriságot illeti, mennyit kellene edzeni mondjuk egy héten?
2: Ez változó. Én azt mondom, hogy heti 3 alkalom az ajánlott, meg lehet heti 2 alkalommal is csinálni, csak akkor az edzés intenzitása kell egy kicsit nagyobb legyen, hogyha csak a súlyzós edzésről beszélünk, esetleg még egy kardionapot bedobni. Van, aki ezt bírja heti 5-ször is, heti 4-ször is, attól függ, hogy kinek hogy van ideje, hogy tudja beosztani.
1: Milyen esetekben van szükség például egy konkrét étrend betartására, hogyha valaki érzékeny valamire, vagy van-e olyan konkrét diéta, hallunk a keto módszerről, rengeteg mindent lehet találni az interneten. Ezt elkezdhetjük csak magunk, vagy azért egy táplálkozástudományi szakember segítségét is igénybe lehet venni?
0: Ha nem egészséges emberről beszélünk, akkor igen, szükség van ugye egy dietetikus tanácsára, de ha egészséges emberről beszélünk, és ha fogyni szeretnénk, akkor a kalória mennyiségre kell odafigyelni, és hogy minőséges tápanyagokat vigyünk be.
1: Kalória mennyiségről mit kell tudni így alapvetően?
0: Az személyre szabott, az sose lehet általánosítani, mindig egy interjú előzi meg ugye az étrend összeállítását, és mindig személyre szabott, pont arra személyre függ attól, hogy nő, férfi, hány éves, mivel foglalkozik, mennyit sportol, ez egy komplex dolog.
1: És ha már nem csak a táplálkozásnál vannak személyre szabott dolgok, hanem Attila, te személyi edzőként is dolgozol, kiknek ajánlod a személyi edzőt, kiknek megy úgy könnyebben a testmozgás, mi a tapasztalatod?
2: Ez változó. Legegyszerűbben ennyit tudok mondani, mivel van, aki azért fordul személyi edzőhöz, hogy be tudja tartani a heti edzéseket, hogy legyen, aki motiválja, legyen, aki hajtja. Van, aki azért kezd el személyi edzésre járni, mivel tapasztalatlan, és próbál tapasztalatot szerezni. Én azt mondom, hogy ha valaki a nulláról indul, és kell neki egy kis segítség, legalább egy hónapig, vagy 2 hónapig megéri személyi edzőhöz fordulni, mivel ő meg tudja tanítani neki az alapokat, esetleg a mozgásformákat, szabályos elvégzését a gyakorlatoknak, úgyhogy ezért mondom, több változós az, hogy miért éri meg személyi edzőhöz fordulni.
1: És vannak-e olyan tévhitek, akár a táplálkozás, akár az edzés terén, amelyeket mindenképpen érdemes kiemelni, és el kell kerülni?
0: Igen, mindenhol ugye vannak tévhitek, ugyanúgy a táplálkozásban is. Általában a táplálkozásnál az szokott előfordulni, hogyha azt mondják, hogy valami egészséges, akkor valaki azt hiszi, hogy az mindenmentes, ami nem egyenlő ugye a mindenmentességgel, vagy azt hiszik, hogyha egészséges, akkor kalóriacsökkentett, ez sem, ez is egy nagy tévhit, mert igenis, hogy az egészséges táplálkozásnál oda kell figyelni a kalóriára, mert vannak ugye azok az egészséges zsírok, például ezt hoznám ki, amik nagyon magas kalóriatartalmú, ezekből kevesebbet kell bevinni, hogyha ugye a cél a kalóriadeficit. Úgyhogy tévhit szintén az is, hogy a reggelit azt kihagyhatjuk, az nem fontos, pedig az a legfontosabb, úgyhogy elég sok ilyen tévhit van a táplálkozásnál.
1: És edzésterén van olyan, hogy valaki túl sokat edz, hogyha

0: Nem testépítő, persze.
1: Igen, ez normális. Nem is kell, hogy valaki testépítő legyen, bármilyen sportban lehet túl sokat edzeni. Viszont az egyik nagy tévhit, és ez sűrűn nőknél fordul elő, hogy sok ismétlés, nagyon kis súllyal, és hogy azzal majd tónusos leszek, vagy feszesítem magam. És nőknek is ugyanúgy lehet nagy súlyokat emelni, nagyobb súlyokat emelni, persze fokozatosan, nem rögtön megindulni maximális súlyokra, mivel az izom adja a feszességet a bőrnek, a testnek, szóval ezzel lehet formálni. Ez mondjuk egy alaptévhit. Viszont igen, ki is lehet égni, hogyha folyamatosan maximális keménységgel edzünk, kell néha pihenőket tartani, kell egy periodizációt csinálni, hogy mikor fölépítjük, hogy maximális súlyokkal dolgozunk egy ideig, aztán visszaveszünk egy hét gyengébb edzés, vagy egy hét teljes szünet, és aztán kezdjük előről, és így lehet folyamatosan, fokozatosan fejlődni.
0: És ha már a beszélgetésünk fókuszában a fogyás áll, mindkettőtöket megkérdeznélek, azért is titeket, kettőtöket hívtunk, hogy mennyiben számít a testmozgás, és mennyiben az étrend a fogyás esetében?
2: A mozgás az kulcsfontosságú, úgyhogy mindig szóvá tesszük, úgyhogy a helyes, egészséges étrend betartása mellett nagyon fontos a mozgás, mert gyorsítja ugye a fogyást, és segíti megtartani, illetve növelni az izomtömeget, és a zsírból vonja le ugye a szükséges energiát, a kalóriát. Úgyhogy az egészséges táplálkozás mellett a mozgás és a pihenés, illetve az alvás a legfontosabb.
0: Attila, mondanál még valamit?
1: Egyezek maximálisan. A pihenés, regeneráció, edzés, táplálkozás, ez kéz a kézben járnak. Esetleg annyit tudok hozzáadni, hogy a táplálkozás az azért nagyon fontos, kulcseleme az egész fogyásnak, mivel van egy olyan mondás, hogy a rossz diétát nem lehet túledzeni. Szóval a rossz diétával, rossz étkezéssel és kemény edzéssel nem lehet kiépíteni jó fizikumot. Szóval a táplálkozás része az nagyon fontos.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy megosztottátok velünk ezeket az információkat.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax. Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Móra-Halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe. A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
3: Műsorajánló. Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
6: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
8: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témáim. Feszült kezdés, nyílt párbeszéd, dr. Pásztor Bálint a Magyar Péterrel történt találkozóról. Földrengés volt Bezdánban. Gyorsabb és olcsóbb euróutalások. Szerbia csatlakozott a SEPA rendszerhez. A családon belüli erőszak elleni fellépés új szakaszára készül az ország. Az ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be. 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Mondom a részleteket. A mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztak meg ellenzéki álláspontot. Ez így természetes. Ez most is így van, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke kiemelte, nagyon jónak tartja, hogy Magyar Péter még a miniszterelnöki történő megválasztását megelőzően egyeztetett a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. A politikus a várható szerbiai választásokról, az ellenzéki magyar pártok részvételéről is beszélt a műsorban. Lajkonet összeállítása.
2: Megmarad a magyar állampolgárság, a szavazati jog és minden támogatás a külhoni magyarok számára. Erről biztosította dr. Pásztor Bálintot Magyar Péter a budapesti egyeztetés során. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, Magyarország leendő miniszterelnökével folytatott beszélgetés a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. A VMS elnöke úgy fogalmazott, hogy először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni.
3: Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat, és a politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit, ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával.
2: A pártelnök elmondta, a budapesti találkozón Magyar Péter kijelentette, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni.
3: Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének el fogom mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel. Én azt gondolom, hogy hallhatták a polgárok, hogy mindenféle ellenzéki közlemény itt beolvasásra kerül, megjelentetésre kerül, magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát hogyha ez az igény, akkor rendben van.
2: A Vajdasági Magyar újrakezdés megalakulása és a Vajdasági Magyar Plénum nemzeti tanácsi választásokon való indulásáról dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy ugyanazok az emberek a tagjai, akik az elmúlt 10 évben is folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben pozícionálták magukat. Szerinte az ő politizálásuk attól függ, hogy éppen ráérnek-e, szeretnék-e a közösséget képviselni, vagy az adott időszakban a szakmai előmenetel tartják fontosabbnak.
3: Most úgy tűnik, hogy úgy érzik, hogy teremhet itt némi babér a számukra, és elkívánnak indulni a magyar összefogás ellen az MNT választásokon. Ez szívük joga. Lesz szerbiai választás is a következő hónapokban. Mi, a Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy önállóan fogunk részt venni ezeken a választásokon. Hát az ellenzékünk meg majd kiderül, hogy részt kívánnak-e venni, és mely szerpártokkal kívánnak részt venni, biztosan nem önállóan. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről mi nyitottak vagyunk arra, hogy minden magyar előjelű szervezettel egy asztalhoz üljünk, és megnézzük, hogy mi az, amiben együtt tudnánk működni.
2: Míg másokkal, Vajdasági Magyar Szövetséggel foglalkoznak ellenzéki oldalról, addig a VMS az emberekkel és az emberek igényeivel, nyilatkozta a politikus. Ennek érdekében dolgozták ki a második Vajdasági Magyar Közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiáját, valamint a Vajdasági Magyar Közösség mesterséges intelligencia stratégiáját is, hangsúlyozta a VMS elnöke.
1: Földrengés volt Szerbiában, Nyugat-Bácskában. Az éjszaka erősrengése ébredtek a lakosok Bezdán településen. A köztársasági szeizmológiai szolgálat automatikus jelentése szerint az epicentrum a vajdasági falu volt, melynek térségében először 4,1-es erősségű, majd nem sokkal ezután a Richter skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengés jegyeztek. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint mennydörgés emlékeztető moraj mellett a családi házában megmozdultak az ágyak is. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbia számára az energetika alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek, fogalmazott Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök az Európai Politikai Közösség 8. csúcstalálkozójának megnyitója előtt beszélt az örményországi Jerevánban. A kormányfő kiemelte, hogy a vertikális gázfolyosó az egyik legjelentősebb új energetikai projekt Dél-Kelet és Közép-Európában, amely kulcsszerepet játszik a piac stabilizálásában. Mint mondta, a stratégiai útvonal számos országot köt össze a térségben, és célja a földgázszállítása délről észak felé. Macut rámutatott, hogy Szerbia, mint nagymértékben földgázimporttól függő ország előtt komoly kihívások állnak.
0: Az energetikai biztonság volt az egyik téma a panelen a vertikális gázfolyosóval kapcsolatban, amely Alexandrupoliból, Görögországból indulna, majd Bulgárián, Románián és Szlovákián keresztül haladna tovább, Közép- és Kelet-Európa felé. Ezek nagy tervek, amelyekhez Szerbiának is köze van, mivel viszonylag könnyen rácsatlakozhatna, mivel a gázfolyosó fő útvonala nagyon közel van az ország határához.
1: Az Európai Bizottság nem hozott döntést a Szerbiának szánt pénzügyi támogatások befagyasztásáról, és semmilyen hasonló intézkedésről nincs szó, közölte Markus Lemmert bizottsági szóvívő. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság folyamatosan értékeli, teljesülnek-e a releváns feltételek az Európai Unió pénzügyi eszközi keretéhez nyújtott támogatásokhoz. Elmondta továbbá, hogy a bizottság aggályokat fogalmazott meg a szerbiai igazságügyi törvények közelmúltbeli elfogadása miatt, és elvárja, hogy sürgősen alkalmazzák a Velencei Bizottság által megfogalmazottakat. A szóvívő hozzátette, figyelemmel kísérik a fejleményeket, ugyanakkor a továbbiakban is támogatják Szerbiát az uniós útján. Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Április végén az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa is felszólalt a témában. A Szabadkai Magyar Rádiónak ezzel kapcsolatban kifejtette. Felszólalása újra a figyelem középpontjába állította a családon belüli erőszak kérdését, az isztambuli egyezmény végrehajtását és a szerbiai jogszabályok módosításának sürgősségét.
4: Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Felszólalásomban elsősorban arra fókuszáltam, hogy nem elég maga az egyezmény, a dokumentum, hanem a tagállamoknak a saját törvényeiket is azzal kell összhangba hozni. Szerbia ezt megtette, tehát mi meghoztunk egy családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvényt, de annak az elmúlt lassan 10 éves alkalmazása bebizonyította, hogy nem ideális. Úgyhogy az elkövetkező hetekben, hónapokban elsősorban a kormány dolgozik ezen, aztán soha nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz parlamenti választás Szerbiában, de én remélem, hogy még ebben a mandátumban módosítani fogjuk ezt a törvényt ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az alkalmazása.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszky a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni. A szakemberek szerint 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Hamarosan kezdődik a nyári szezon, sokan már most a tengerparti pihenést tervezik. De vajon idén mely úti célok a legnépszerűbbek? A szakértők szerint a drágulás, a zsúfoltság és a közel-keleti biztonság és kockázatok is alakítottak az utazási szokásokon. Utána jártunk, hová indulnak legszívesebben az emberek. Szabó Regina riportja.
5: A fiatalok körében Málta az egyik legnépszerűbb úti cél, de sokan választják Spanyolországot, Egyiptomot és Görögországot is. A családok inkább a klasszikus tengerparti helyeket, Görögországot és Horvátországot részesítik előnyben. Őri Ferenc évek óta Horvátországba jár nyaralni családjával. Idén egy különleges nyaralást terveznek, egyenesen a nyílt vízre hajóznak.
6: Autóval fogunk menni Trogirig, ugye, ott átveszünk a hajókat, két hajót béreltünk, két 8 személyes hajót, és akkor felpakolunk, és indulunk. Két, vagyis 15 napon keresztül vízen leszünk, ilyen félszigetek közt szoktunk kikötni, és akkor ott a hajón alszunk.
5: Horvátország ugyan drágább, mint Montenegró és Albánia, mégis sok a kedvence maradt, a tiszta víz, a gyönyörű panorámák és a természetközeli, jól kiépített infrastruktúra miatt. Cvitko Anna idén családjával Vír-szigetére megy.
7: Mi a családommal a Vír-szigetre tervezünk menni, voltunk már ott, egyébként nagyon ajánlom. Egyébként nagyon sok magyar is van ott, és kedvező az egész környezet. A Bookingon keresztül szoktunk menni egyébként, és ezt általában így oldjuk meg, az utazás pedig autóval.
5: A balkáni régió is felértékelődik idén. Albánia és Montenegró az olcsóbb, kevésbé zsúfolt tengerparti nyaralás alternatívája lett. Urbán Viktória.
8: Gyerekkorom óta mindig oda járunk, és az apukám régen volt ottan, és akkor mondta, hogy szeretné, hogy lássuk a tengert.
5: Mikor indultok, és pontosan melyik városba?
8: Augusztusban, bárba megyünk, mindig oda szoktunk menni.
5: A nyaralni vágyók körében továbbra is Görögország a legnépszerűbb úti cél, azon belül is a Halkidiki félsziget, emelte ki egy szabadkai utazási iroda munkatársa. Emellett idén is sokan választják Egyiptomot, Spanyolországot és a már említett Horvátországot. Az árak azonban jelentősen eltérnek. Minden attól függ, hogyan utazunk, hová megyünk és milyen ellátást választunk. Simon Nikolett, egy szabadkai utazási iroda munkatársa.
9: Görögországba egy autóbuszos utazás indulhat körülbelül ott 200 eurótól fejenként, ellátás nélkül. Hogyha már ellátást is szeretnénk, és autóval szeretnénk utazni, akkor már egy kicsit drágábban kell elképzelnünk az utat, tehát olyan 300-400 euró per fő, és akkor innen pedig felfelé indul. Repülővel pedig nyilván ez az ár ugye sokkal nagyobb, tehát olyan 5-600 és 700 euró per fő ez az ár. Spanyolország nagyjából itt helyezkedik el, szintén olyan 300-400 euró per fő. Egyiptomban az all-inclusive ellátást egy picit meg kell fizetni, viszont itt már sokkal többet kapunk.
5: Jó hír azoknak, akik idén a görög tengerpartra utaznak. Szerb állampolgárok számára várhatóan június 1 és augusztus 30 között Görögország nem alkalmazza teljes mértékben az új uniós EES beléptetési rendszert.
1: A pontos idő 12 óra 14 perc.
10: Időjárás.
11: 27 fok van Szabadkán, a délután folyamán is főként napos, enyhén felhős időben lesz részünk. Holnap is hasonlóan alakul az időjárás, 27-28 fokos csúcsokkal, reggel is már meleg lesz.
10: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Punyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Újponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
14: Szolgáltatásaink:
15: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
16: Bővebb információ
13: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
15: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
17: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
18: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
19: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
15: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
17: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
5: Programajánló.
6: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Most a vásárlásról fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben Kelemen Attilával, zentát és magyar kanizsát illetően. Mi a helyzet először is zentán az ingatlan árakat illetően? Mennyire mondható itt is, hogy emelkedtek az árak az elmúlt évekhez viszonyítva?
1: Hát most itt egy nagy emelkedés, tehát az a korona meg ez a korona után történt, de legjobban 2022 elejétől, amikor megindult ez az ukrán háború, tehát akkor ez egy bizonytalanságot gerjesztett itt ugye a piacon, és tehát akkor, akiknek volt pénzük, az befektetésként elég sokan ingatlanba fektettek, meg akkor ugye volt még egy ilyen hatás, ugye, hogy most Szabadkán, meg a nagyobb városokban ez jobban volt érezhető, mint Zentán, de hogy elég sok külföldi jött akkor Szerbiában, most ilyen oroszok meg, tehát ilyen, ugye abból a térségből, és ez nagy kihatással volt akkor az árakkal, tehát akkor egy ilyen elég hihetetlen dolog is történt Zentán, hogy mondjuk a lakások ára mondjuk az néhány hónap alatt szinte megduplázódott. Tehát ilyen, amióta én ezzel foglalkozok, az utóbbi 20 évben nem volt, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy ugrás legyen. Ezután valamennyire stabilizálódtak az árak, és most ez így ilyen kicsit ilyen hullámzó, tehát hullámzó a piac, tehát most nem mondanám, hogy ez az év ez túl erős lenne, tehát valamennyivel gyengébbnek tűnik egyelőre, mint az előző évek, de viszont az árak azok lassan tovább emelkednek. Tehát az a nagy ugrás, ami volt mondjuk 22 folyamán, azután egy picit visszaesés volt az árakban, mert akkor az szerintem nem reális árakon is lettek eladva ingatlanok, tehát túl magas áron. Azután volt egy ilyen kisebb visszaesés, és most stabilizálódtak az árak, most azért úgy nézem, hogy az utóbbi mondjuk ilyen másfél évben lassan, de mintha emelkednének. És ez vonatkozik legjobban a lakásokra, a házaknál kicsit más a szituáció, ott a jó állapotban levő házak, tehát amiről meg vannak oldva a dolgok, tehát fűtés, tehát normális nyílászárók, relatív jó lokáció, azok most sokkal drágábbak, mint voltak. A rosszabb állapotban, vagy meg felújításra szoruló házaknak viszont az ára az nem olyan nagy mértékben emelkedett mondjuk, mint a jobb házaké.
0: És hogyha konkrét árakat kell említeni a házakra vonatkozóan is, és a lakásokra vonatkozóan, akkor Zentát illetően miről tud beszámolni?
1: Hát mondjuk Zentán azért elég nagy különbségek vannak mondjuk így a négyzetméter árakban a lakásoknál. Mondjuk egy nem túl magasan levő, tehát jó helyen levő, jó állapotban levő kisebb lakásnál, tehát ami fel van újítva, akár el lehet érni az 1000 euró per négyzetméteres árat is, viszont egy lelakott, mondjuk negyedik emeleti, ahol nincs lift, tehát lakásnál viszont a felét is nehéz elérni ennek. Tehát ezért elég nagy különbség van, tehát nem lehet így azt mondani, hogy most 600 vagy 800 euró a négyzetméter ár, hanem azt mondanám, hogy inkább ilyen 400 meg 1000 közt van valahol, tehát ami elég nagy különbség, tehát itt egyes lakások közt. A házaknál nagyon nagy különbség van, tehát mondjuk a lokációban is, meg az állapot miatt is, tehát ott ezt így nem mondanám, de ott is a nagyon jó házaknál el lehet érni azt az árat, amit a jó lakásoknál, de ahhoz tényleg jó helyen, meg nagyon jó állapotban kell, hogy legyen. Ami meg rosszabb lokáción van, tehát meg rossz állapotban, azokat viszont nagyon nehéz eladni.
0: És mondjuk most per pillanat 2026 első felében, ez idáig, ezzel a nappal bezárólag, mennyire van kereslet Zentán a lakásokra, vagy a házakra, és inkább a városközponthoz közel, vagy inkább az emberek egy picit, mondhatom azt, hogy a külvárosi részen keresnek ingatlanokat?
1: Mondjuk Zentán az eléggé ilyen polarizált a rendszer, tehát mondjuk itt igazából, tehát mivel a városközpont az nem a város közepén van, hanem ugye a Tisza felüli oldalán ugye a városnak. Tehát ugye itt jobban ez a Tiszától minél messzebb van egy ingatlan, úgymond, tehát annál népszerűtlenebb praktikusan.
0: Térjünk át Magyar Kanizsára. Ott milyen helyzet az ingatlanokat illetően? Mekkora különbség van árban például a zentaihoz viszonyítva?
1: Hát Magyar Kanizsán is körülbelül hasonlóak az árak, mint Zentán. Magyar Kanizsán kevesebb lakás van. Tehát hogyha nézzük, hogy mondjuk egy ingatlant egy lakóegységnek számolunk, tehát mondjuk Zentán több lakás van az összes lakóegységből, mondjuk, mint Magyar Kanizsán. Ez miatt Magyar Kanizsán sokkal kisebb a kínálat a lakásokból, és ott ez kihatott az árakra, tehát újépítés nincs se Zentán, se Kanizsán. Kanizsán kis kínálat van lakásokból, az árak azok ott is körülbelül hasonlók a lakásárak, mint Zentán. Talán egy kicsit a rosszabb állapotban levő lakásokat talán egy kicsit drágában el lehet adni, mint Zentán, épp az miatt, hogy kisebb a kínálat. A házaknál nagyon hasonló egyébként a szituáció, tehát az árakban, tehát ott is, ami jó állapotban van, azt könnyebb eladni, de nem bármennyiért. Tehát Zentán sokkal több vegyes építésű ingatlan van, tehát a házakról beszélve mondjuk Magyar Kanizsán valamennyivel így arányaiban több újabb építésű van, tehát ami szilárd anyagból.

0: van ez miatt mondjuk, van egyes típusú ingatlanok Magyarkanizsán olcsóbbak, Zentán drágábbak, de nagyságrendileg hasonlóak az árak egyébként.
1: És hogyha mondjuk egy sorrendet kellene felállítani, hogy Szabadka, Zenta és Magyarkanizsa, akkor lehet, hogy most tulajdonképpen én jó sorrendet mondtam, vagy állítottam fel?
0: Mármint most az árakra, jó sorrendet.
1: És ami mondjuk például teszem azt a keresletet illeti?
0: Hát mondjuk Zenta és meg Magyarkanizsa is sokkal kisebb Szabadkánál. Tehát itt ugye ez arányosan kisebb a kereslet is, valamennyivel alacsonyabbak az árak is, tehát mondjuk Szabadkán több mint duplája, tehát a négyzetméter át mondjuk, mint Zentán. Hát a kereslet Zentán az elég ilyen hullámzott, tehát vannak jó időszakok, vannak gyengébbek, tehát ez egy kis piacról van itt szó. Helybéliek, a vásárlók most az utóbbi időben azért megjelentek, tehát itt a környező részekről is, tehát valamennyi külföldi vásárló is van.
1: És mondjuk, hogyha visszatérünk Zentára csak és Magyarkanizsára, lakások ugye és házak, akkor melyik iránt érdeklődnek jobban inkább az emberek? Tehát gondolkodnak azon, hogy vesznek egy, teszem azt, kisebb négyzetméterű lakást, például egy fiatal pár, akik még csak ketten vannak. Vagy már azon gondolkodnak, hogy vesznek akár egy többszobás nagyobb házat?
0: Hát mondjuk ez így most ez a piacra nem ez a jellemző, hanem én azt mondanám, hogy aki lakhatási célra veszi, ott sokkal többen keresnek házat. Aki pedig befektetési célra veszi, az szinte kizárólag lakást vesz. Tehát mondjuk a befektetési célra vásárolt ingatlanoknál, most a lakóingatlanokról beszélünk, akkor aki befektetési célra vesz, tehát azoknak 90%-a lakást vesz. Tehát házat nagyon kevesen vesznek befektetésre. Tehát amúgy meg aki lakni szeret, tehát aki meg úgymond azért vesz valamit, hogy ott lakjon, ott azért általában mondjuk azért 80%-ba házakat vesznek. Tehát mondjuk nagyon, tehát az eladott lakásoknak több mint a fele, tehát befektetésként lesz eladva, nem azért, hogy a vevőbe költözzön. Tehát most épp nem számoltam, hogy körülbelül mennyi, de szerintem 60-70% befektetésre van eladva.
1: És hogyha mondjuk a fizetést, akkor az emberek készpénzben fizetnek ezen a két településen, vagy inkább hitelre történő fizetés az, ami mondjuk hát talán népszerűbb?
0: Hát most, tehát sokkal gyakoribb egyébként a készpénzben való fizetés, tehát az szerintem ilyen 80%-ban az eladott ingatlanok, tehát nem kölcsönre vannak eladva. Most valamennyivel nőtt a kölcsönöknek az aránya, mióta van ez a fiataloknak a támogatott kölcsön, tehát az relatív most sok van, de még így is, tehát mondjuk elég kis százalék az összes eladásnak. I've been

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Május 16-a körül zárulhat le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NISZ többségi orosz tulajdonosa és a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović a szerbiai RTV-nek. A bányászat és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényesi jogokról és a kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Djedović Handanović elmondta, hogy a NISZ kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra Szerbia számára, a jelenlegi válságos időszak pedig rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a saját finomítóval nem rendelkező országok. A tárgyalások egyik fő kérdése emiatt pedig az, hogy a MOL kötelezettséget vállal-e egy meghatározott éves feldolgozási szint fenntartására a finomítóban, emelte ki a tárcavezető. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbiában a tanárok mindössze 18%-a elégedett a fizetésével, ami jelentősen elmarad a 39%-os OECD átlagtól, derül ki a Talis 2024 nemzetközi felmérésből. A kutatás rámutatott arra is, hogy a pedagógusok nem csak jövedelmükkel, hanem a munkakörülményekkel és a szakma társadalmi megbecsültségével is elégedetlenek. A pedagógusok kevesebb, mint ötöde érzi úgy, hogy véleményüket figyelembe veszik az oktatáspolitikai döntéshozók, és még kevesebben gondolják, hogy a társadalom vagy a média megfelelően értékeli munkájukat. A kedvezőtlen mutatók ellenére a pályaválasztási motiváció továbbra is erős. A fiatalabb tanárok 75, az idősebbek 79%-a nyilatkozott úgy, hogy a tanítás volt az első karrierválasztása. Szakmailag nem bizonyult kellően megalapozottnak, ezért nem kapott az idén támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól a szegedi szabadtéri játékok. Botka László Szeged polgármestere a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy a szegedi szabadtéri játékok 2026-os jubilómi 95. évad fesztivál programjának megvalósítására nem kapott pénzt a rendezvény az NKA-tól. 80 ezer néző bizalma, több mint 1,1 milliárd forint bevétel egyetlen év alatt, több száz művész és szakember munkája, és ezzel szemben áll egy anonim döntésbizottság ítélete, írta a politikus. Mint fogalmazott, ez méltánytalan és elfogadhatatlan. Szeged ennek ellenére meg fogja rendezni a szabadtéri játékokat, az ország legnagyobb és legszebb szabadtéri színházi fesztiválját, a város büszkeségét. A közösségi médiában megjelent kommentárok szerint a szabadkai Kosztolányi Dezső színházat is hasonló indoklással utasították el.
0: Időjárás.
9: A hét folyamán változékony lesz az idő, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen pénteken és szombaton.
0: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 13 óra 16 perc van, a műsor utolsó órája veszi kezdetét, és egy zenei információ. László Attila gitárművész kapja idén az Artis Juice könnyűzenei alkotói életműdíjat. Az év könnyűzene szerzője Rácz Gergő zeneszerző énekes, míg a könnyűzenei szövegíró Rúzsa Magdi lett. A komoly zenei kategóriában elismerést vehet át mások mellett Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is a szerzői egyesülettől. Az Artis Juice 26. alkalommal díjazza a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat, idén 10 alkotó, illetve alkotói közösség munkáját ismerte el. A díjakat május 11-én a Magyar Zeneházában adják át az irodalmi Artis Juice díjakkal együtt. Rúzsa Magdi a 2006-os Megasztár győzteseként énekesnőként vált országosan ismerté. Eddig 8 stúdióalbuma jelent meg, 2018-ban Máté Péter díjat, 24-ben Prima Primissima díjat, idén Kossuth díjat kapott. Szövegei lelki találkozási pontok, egyszerre képesek intim közelségbe engedni és közösségi élménnyé válni, írja laudenciójában Major Eszter. Az év produkciója díjat egyébként a Hungária együttes kapja az MVM Dome-ban tartott tavalyi 2 koncertjéért.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70 063 848 30 70.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Programajánló.
6: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pörögránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: Egy rajzpályázat részleteivel érkeztem, ugyanis a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete meghirdette a Kaptár 2026 rajzpályázat a Méhek Világnapja alkalmából nevű pályázatát. Az Egyesület kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és a fejlesztésre, továbbá a természet és a környezet védelmére is. Várják mindazok műveit, akik a virágos kertek sokszínűségéről, a fákról, az ébredő természetről, a lepkékről, bogarakról, madarakról, a tavasz ébredéséről, és nem utolsó sorban a méhek életéről, és mindenről, ami az ébredő természet témájába belefér, erről, ezekről alkotnának. Használjátok a fantáziátokat, és legyetek kreatívak. Lehet rajzolni, festeni, minden rajzi, festészeti, grafikai technikát szeretettel várnak. A Kaptár rajzpályázaton részt vehetnek a Kárpát-medence, valamint a világ magyar ajkú óvodáskorú és iskoláskorú diákjai. Eddig meg nem jelent és más versenyeken, illetve a közmédiában nem publikált alkotásokkal. Egy tanuló kizárólag egy alkotással nevezhet. Minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható honlapunkon, a pannonrtv.com-on. A kategóriákat illetően, a jelentkezést illetően tényleg minden részletes információ és elérhetőség megtalálható a honlapon.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. You can't touch this.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe! A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: shape of you.
1: Akkor és most.
2: Hey now, you're an all-star.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
3: a Panorádióban.
1: És el is érkeztünk a mai Panon Presszó végéhez. Holnap Sári lesz itt veletek 10 és 14 óra között. Én Brasnyóval majd a reggeliben várlak titeket 6-tól 10-ig. És Viktorka itt lesz velünk holnap is. Természetesen, Viktor nélkül nincs élet, nincs műsor. Holnap is várunk titeket nagyon nagy szeretettel. Most pedig szép délutánt. Jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Az első becslések szerint Szerbia gazdasági növekedése meghaladhatja az előrejelzéseket, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a globális gazdasági kihívásokat, azok Szerbiára gyakorolt hatását, valamint az aktuális makrogazdasági folyamatokat, kilátásokat és kockázatokat tekintette át a Nemzetközi Valutalap Szerbia missziójának képviselőivel, élükön a misszió vezetőjével, Anett Kjobéval. Az egyeztetés után Vučić elmondta, ismertette a reformok végrehajtásának egyes eredményeit az IMF által támogatott gazdasági program keretében, valamint szó esett új reformcélokra vonatkozó javaslatokról is. Az államfő kiemelte, Szerbia a növekvő globális bizonytalanság ellenére képes megőrizni a kedvező fiskális helyzetet, a magas devizatartalékszintet, valamint megfelelő monetáris politikát folytat. Május 16-a körül zárulhatnak le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NIS többségi orosz tulajdonosa és a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović a szerbiai RTV-nek. A bányászati és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényesi jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Djedović Handanović elmondta, hogy a NIS kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra Szerbia számára. A jelenlegi válságos időszak pedig rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a saját finomítóval nem rendelkező országok. A tárgyalások egyik fő kérdése emiatt pedig az, hogy a MOL kötelezettséget vállal-e egy meghatározott éves feldolgozási szint fenntartására a finomítóban, emelte ki a miniszter. Rendkívül hasznosnak bizonyult Szerbia számára a dániai Kopenhágában megrendezett EU tagjelölti parlamenti elnöki konferencia, nyilatkozta Ana Brnabić. A köztársasági képviselőház elnöke kiemelte, a találkozó célja az EU tagjelölt országok közötti szorosabb együttműködés, és az, hogy a tagjelölt államok közösen lépjenek fel a csatlakozási folyamat során tapasztalt nehézségekkel szemben. A Brünnem így három fő problémakört emelt ki, mint amilyen az európai út során felmerülő, oda nem illő bilaterális kérdéseket, az Európai Unió által támasztott néha kísérleti jellegű elvárásokat, valamint az Európai Bizottság véleményezési folyamatának jelentős késéseit. Hangsúlyozta, hogy sokszor hónapokat kell várni arra, hogy Brüsszel választ adjon a törvényjavaslatokra, és ez nagyon lelassítja a reformokat. Brnabić hozzátette, Belgrádba visszatérve a választási feltételek javítását célzó törvénymódosításokkal és a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtásával folytatódik a munka. Új kinézetet kap a szerb útlevél. A frissített címer és az új színű borító mellett az útlevél belseje művészileg is megújul. Mind a 32 oldal egyedi tervezést kap, amelyen a szerb kultúra, történelem és hagyomány motivumai kapnak helyet, nyilatkozta Dusan Kozarev. A külügyi főtitkár kiemelte, hogy ez követi a nemzetközi gyakorlatot, az úti okmányok ugyanis a nemzeti örökség tükreként is szolgálnak. A politikus hangsúlyozta, hogy az új útlevelek korszerű biztonsági elemekkel is rendelkeznek majd, és ezek védelmet nyújtanak a hamisítás és a visszaélések ellen. Kozarev emlékeztetett, hogy a korábbi dizájn még a hivatalos szerb címer megváltoztatása előtti időszakból származik. A szerb útlevél egyébként a globális rangsorban a 37. helyről a 30. helyre lépett elő, és jelenleg 133 országban lehet vele szabadon utazni.
0: Időjárás.
7: A hét folyamán változékony lesz az idő, a napsütéses időszakokat felhűsödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is kialakulhat.
4: Pannorádió.
6: Az interneten
4: és az FM 91,5-ön.
0: Reklám.
6: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
10: Editor's Choice.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannonrádióban.
1: Some days you're the only thing I know.

0: brother.
1: Programajánló.
2: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112. www.nordend.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. Editor's Choice.

0: Minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint, a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió mai napindító című műsorában elmondta. A találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott: először a múltat kell helyretenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Az első becslések szerint Szerbia gazdasági növekedése meghaladhatja az előrejelzéseket, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a globális gazdasági kihívásokat, azok Szerbiára gyakorolt hatását, valamint az aktuális makrogazdasági folyamatokat, kilátásokat és kockázatokat tekintette át a Nemzetközi Valuta Alap szerbiai missziójának képviselőivel, élükön a misszió vezetőjével, Anett Kjobéval. Az egyeztetés után Vučić elmondta, ismertette a reformok végrehajtásának egyes eredményeit az IMF által támogatott gazdasági program keretében, valamint szó esett új reformcélokra vonatkozó javaslatokról is. Az államfő kiemelte, Szerbia a növekvő globális bizonytalanság ellenére képes megőrizni a kedvező fiskális helyzetet, a magas devizatartalék szintet, valamint megfelelő monetáris politikát folytat. Szerbiában a tanárok mindössze 18%-a elégedett a fizetésével, ami jelentősen elmarad a 39%-os OECD átlagtól, derül ki a TALIS 2024 nemzetközi felmérésből. A kutatás rámutatott arra is, hogy a pedagógusok nem csak jövedelmükkel, hanem a munkakörülményekkel és a szakma társadalmi megbecsültségével is elégedetlenek. A pedagógusok kevesebb, mint ötöde érzi úgy, hogy az oktatáspolitikai döntéshozók figyelembe veszik a véleményüket, és még kevesebben gondolják, hogy a társadalom vagy a média megfelelően értékeli munkájukat. Új kinézetet kap a szerb útlevél. A frissített címer és az új színű borító mellett az útlevél belseje művészileg is megújul. Mind a 32 oldal egyedi tervezést kap, amelyeken a szerb kultúra, történelem és hagyomány motívumai kapnak helyet, nyilatkozta Dusan Kozarev. A külügyi főtitkár kiemelte, hogy ez követi a nemzetközi gyakorlatot, az úti okmányok ugyanis a nemzeti örökség tükreiként is szolgálnak. A politikus hangsúlyozta, hogy az új útlevelek korszerű biztonsági elemekkel is rendelkeznek majd, és ezek védelmet nyújtanak a hamisítás és a visszaélések ellen. Kozarev emlékeztetett, hogy a korábbi dizájn még a hivatalos szerb címer megváltoztatás előtti időszakból származik. A szerb útlevél egyébként a globális rangsorban a 37. helyről a 30. helyre lépett előre, és jelenleg 133 országban lehet vele szabadon utazni. Szakmailag nem bizonyul kellően megalapozottnak, ezért nem kapott az idén támogatást a szegedi szabadtéri játékok a Nemzeti Kulturális Alaptól. Botka László Szeged polgármestere a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy a szegedi szabadtéri játékok 2026-os jubileumi 95. évad fesztivál programjának megvalósítására nem kapott pénzt az NKA-tól. 80 ezer néző bizalma, több mint 1,1 milliárd forint bevétel egyetlen év alatt, több száz művész és szakember munkája, és ezzel szemben áll egy anonim döntőbizottsági ítélete, írta a politikus. Mint fogalmazott, ez méltánytalan és elfogadhatatlan. Szeged ennek ellenére meg fogja rendezni a szabadtéri játékokat, az ország legnagyobb és legszebb szabadtéri színházi fesztiválját, a város büszkeségét. A közösségi médiában megjelent kommentárok szerint a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházat és az Újvidéki Színházat is hasonló indoklással utasították el. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszkij a Telegram oldalán hétfőn. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni.
0: Időjárás.
8: A hét folyamán változékony lesz az idő. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat.
4: Készen állsz? Oh, yeah! Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban. No, no, no.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
4: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
4: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
4: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
3: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Feszült kezdés, nyílt párbeszéd dr. Pásztor Bálint a Magyar Péterrel történt találkozóról. Gyorsabb és olcsóbb euróutalások, Szerbia csatlakozott a SEPA rendszerhez. Szerbia családon belüli erőszak elleni fellépés új szakaszára készül. A National Radost közleménye szerint minden gyermeket elhelyeznek az épület felújítása alatt. Autó nélkül az érettségi bárra, és az ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, mondom a részleteket. A mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztak meg ellenzéki álláspontot. Ez így természetes, ez most is így van, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke kiemelte, nagyon jónak tartja, hogy Magyar Péter még a miniszterelnöki történő megválasztását megelőzően egyeztetett a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. A politikus a várható szerbiai választásokról, az ellenzéki magyar pártok részvételéről is beszélt a műsorban. Lajko Anett összeállítása.
11: Megmarad a magyar állampolgárság, a szavazati jog és minden támogatás a külhoni magyarok számára. Erről biztosította dr. Pásztor Bálintot Magyar Péter a budapesti egyeztetés során. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, Magyarország leendő miniszterelnökével folytatott beszélgetés a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. A VMS elnöke úgy fogalmazott, hogy először a múltat kell helyre tenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni.
12: Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat, és a politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal, azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit, ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával.
11: A pártelnök elmondta, a budapesti találkozón Magyar Péter kijelentette, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni.
12: Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének el fogom mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel. Én azt gondolom, hogy hallhatták a polgárok, hogy mindenféle ellenzéki közlemény itt beolvasásra kerül, megjelentetésre kerül magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát hogyha ez az igény, akkor rendben van.
11: A vajdasági magyar újrakezdés megalakulása és a vajdasági magyar plénum nemzeti tanácsi választásokon való indulásáról dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy ugyanazok az emberek a tagjai, akik az elmúlt 10 évben is folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben pozicionálták magukat. Szerinte az ő politizálásuk attól függ, hogy éppen ráérnek-e, szeretnék-e a közösséget képviselni, vagy az adott időszakban a szakmai előmenetel tartják fontosabbnak.
12: Most úgy tűnik, hogy úgy érzik, hogy teremhet itt némi babér a számukra, és elkívánnak indulni a magyar összefogás ellen az MNT választásokon. Ez szívük joga. Lesz szerbiai választás is a következő hónapokban. Mi, a Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy önállóan fogunk részt venni ezeken a választásokon. Hát az ellenzékünk meg majd kiderül, hogy részt kívánnak-e venni, és mely szerpártokkal kívánnak részt venni, biztosan nem önállóan. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről mi nyitottak vagyunk arra, hogy minden magyar előjelű szervezettel egy asztalhoz üljünk, és megnézzük, hogy mi az, amiben együtt tudnánk működni.
11: Míg másokkal a Vajdasági Magyar Szövetséggel foglalkoznak ellenzéki oldalról, addig a VMS az emberekkel és az emberek igényeivel, nyilatkozta a politikus. Ennek érdekében dolgozták ki a második Vajdasági Magyar Közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiáját, valamint a Vajdasági Magyar Közösség mesterséges intelligencia stratégiáját is, hangsúlyozta a VMS elnöke.
10: Az első becslések szerint Szerbia gazdasági növekedése meghaladhatja az előrejelzéseket, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a globális gazdasági kihívásokat, azok Szerbiára gyakorolt hatását, valamint az aktuális makrogazdasági folyamatokat, kilátásokat és kockázatokat tekintette át a Nemzetközi Valuta Lap szerbi missziójának képviselőivel, élükön a misszió vezetőjével, Anett Kjobéval. Az egyeztetés után Vučić elmondta, ismertette a reformok végrehajtásának egyes eredményeit az IMF által támogatott gazdasági program keretében, valamint szó esett új reformcélokra vonatkozó javaslatokról is. Az államfő kiemelte, Szerbia a növekvő globális bizonytalanság ellenére képes megőrizni a kedvező fiskális helyzetet, a magas devizatartalék szintet, valamint megfelelő monetáris politikát folytat. Május 16-a körül zárulhat le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NISZ többségi orosz tulajdonosa és a MOL, a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, nyilatkozta Dubravka Djedovic Handanović a szerbiai RTV-nek. A bányászati és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényes jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Djedovic Handanović elmondta, a NISZ kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra Szerbia számára, a jelenlegi válságos időszak pedig rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a saját finomítóval nem rendelkező országok. A tárgyalások egyik fő kérdése miatt pedig az, hogy a MOL kötelezettséget vállal-e egy meghatározott éves feldolgozási szint fenntartására a finomítóban, emelte ki a miniszter. Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euróban történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei, és a pénz a korábbi többnapos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indul el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Április végén az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa is felszólalt a témában. A Szabadkai Magyar Rádiónak ezzel kapcsolatban kifejtette: felszólalása újra a figyelem középpontjába állította a családon belüli erőszak kérdését, az isztambuli egyezmény végrehajtását és a szerbiai jogszabályok módosításának sürgességét.
0: Szerbia azon első 10 tagállam közé tartozott, akik ratifikálták és lehetővé tették az isztambuli egyezmény hatályba lépését. Felszólalásomban elsősorban arra fókuszáltam, hogy nem elég maga az egyezmény, a dokumentum, hanem a tagállamoknak a saját törvényeiket is azzal kell összhangba hozni. Szerbia ezt megtette, tehát mi meghoztunk egy családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvényt, de annak az elmúlt lassan 10 éves alkalmazása bebizonyította, hogy nem ideális. Úgyhogy az elkövetkező hetekben, hónapokban elsősorban a kormány dolgozik ezen, aztán soha nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz parlamenti választás Szerbiában, de én remélem, hogy még ebben a mandátumban módosítani fogjuk ezt a törvényt ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az alkalmazása.
10: Több épületben is kárt okozott a tegnap éjszakai nyugat-bácskai földrengés. A Richter skála szerint 4,1-es erősségű rezgés epicentruma Bezdán környékén volt, ezt követően pedig még 2 gyengébb földrengés észleltek a térségben. Monostorszegen megrongálódott több lakóház, valamint a Szent Péter és Pál római katolikus templom, melynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A helyszínre kiérkezett az építésügyi felügyelőség, hogy felmérje az épület állapotát. A településen több házon, még az újabb építésűeken is megrepettek a falak. A földrengés epicentrumánál Bezdánban az éjszaka erősrengésre ébredtek a lakosok. Az ott élő munkatársunk beszámolója szerint a mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házukban megmozdultak az ágyak, arra riadtak fel. Közleményt adott ki a Nashradoszt iskoláskor előtti intézmény a sok pontatlan információ miatt, amelyek nyugtalanságot keltettek a szülők körében. Ebben kiemelik, minden gyermek ellátása biztosított lesz a Sumica óvoda felújításának ideje alatt. Hangsúlyozzák, hogy nem igaz az az állítás, hogy a Sumica intézményben 800 gyermek tartózkodik. A valós szám 391 gyermek, ami az objektum maximális kapacitása. Az épület felújítása június 28-án kezdődik, és ezzel egy időben megkezdi működését a Mandarin óvoda is, amely 350 férőhelyen rendelkezik. A munkálatok várhatóan legkésőbb 2026 végéig befejeződnek, és azok lezárását követően az intézmény kapacitása 120 férőhelyen bővül. A közleményben kiemelik, hogy felújítás várható a Szenda Márjanovics óvodában is, ahol jelenleg körülbelül 150 gyermek tartózkodik. 2026. augusztusának végéig az iskola előkészítő programból 44 gyermek iskolába megy, így 106 gyermeket kell áthelyezni, akik számára szintén biztosítottak a férőhelyek. A Nashradoszt hangsúlyozza továbbá, hogy jelenleg a központi konyha felújításának befejező szakasza zajlik, és az összes folyamatban lévő és tervezett munkálat befejezése után az intézmény kapacitása jelentősen növekedni fog. A korábbi 3500 gyermekről 2027 végére mintegy 5000-re. Autó nélkül az érettségi bára, ezzel a címmel tartottak előadást Magyar Kanizsán a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ diákjainak. A cél, hogy a gyerekeket arra ösztönözzék, ne üljenek gépjárműbe alkoholfogyasztás után. Fejős Ornella tudósít.
5: Közel 50 végzős diák vett részt az interaktív előadáson. A középiskola számára kiemelten fontos ez a program, hiszen pont ez az a korosztály, amelyet leginkább érint a téma. Papdi István, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ tanulója.
13: Egy minimális alkohol is nagy problémákat tud okozni, ellensúlyvesztés, és akkor megbír billenni az ember, és károkat tud tenni bárkiben. Szóval szerintem nem kellene semmilyen mennyiségű, semmilyen fajta alkoholt fogyasztani.
5: A program a Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság és a Szerb Közlekedésbiztonsági Ügynökség közös akciója, amelyet már 5. alkalommal tartanak meg. Vajtai Balázs, a Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság koordinátora.
14: Sok újdonságot szoktak hallani, mindig jelentkeznek, nagyon interaktív szokott lenni. Tudnak kipróbálni az úgynevezett részleges szemüveget, amit föltesznek, hogy úgy néz ki, mint egy síszemüveg, és az torzítja a képet, abban kell bizonyos feladatokat végrehajtaniuk, és ez nagyon érdekes nekik. És nyilván az eredetentő példa az mindig szokott, tehát mindig hüledezést vált ki a gyerekeből, amikor az adott előadó elmondja a saját történetét.
5: A szervezők ezekre az akciókra olyan előadókat is meghívnak, akik sajnos ilyen vagy ehhez hasonló okokból már részesei voltak egy-egy balesetnek, ami maradandó sérülést okozott számukra. Ezáltal a fiatalok első kézből értesülhetnek arról, hogy milyen következményekkel járhat az ittas vezetés.
10: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Tűzszünetet hirdetünk május 5-éről 6-ára virradó éjszaka 0 órától, közölte Zelenszkij a Telegram oldalán hétfő. A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására, írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél. Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, Ukrajna megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni. A pontos idő 16 óra 15 perc.
2: Időjárás.
15: Szobotkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk, holnap is a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk, változó felhőzet mellett több órás napsütésre és 26 fokos csúcsértékekre számíthatunk szerdán.
16: Hallgass napjaink slágereit!
17: És légy tájékozott!
16: Ez a Pannorádió!
2: Reklám.
18: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend! 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
18: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
19: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
20: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70 063 848 30 70.
18: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
17: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Get Lucky, ez volt Lloyd Dolai tavalyi csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban, egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Ti pedig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnának. Mit hallgatnátok? Jöhetnek a kedvenceitek, a 90-es évektől egészen napjainkig, ezek pedig a jól ismert elérhetőségek egyikén érkezhetnek. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és ott van még a Facebook és Csillagulás Pannon Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, interjúkat visszahallgatni, és üzenetben kérni, kívánni, ahogyan azt már páron meg is tették. Hamarosan tehát már az első mai kérések teljesülnek ezen a kedd napos délutánon. Úgyhogy pörögjünk fel, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem, kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok. És itt a folytatásban jön Szigála is a Riptide, majd utána Mike Posner, aki visszatért Ibizára, I Went Back to Ibiza. Ezeket hallgatjuk még a mai első kérések előtt.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's

Ez volt Mike Posner és az I Went Back to Ibiza. Mert hogy volt egyszer egy olyan dal 14 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt, hogy egy tök a Pillini Ibiza, és ez pedig már ugye kicsit érettebben, hogy visszatért Ibizára, úgyhogy ezt a dalt így ennyi idő után jelentette meg. Nos, hát itt a folytatásban már az első mai kérések teljesülnek. Hello, Alan, szeretném a lejátszonát Sean Paul és Dua Lipa No Light című számát. Szabina kérésére pörgetem, mindjárt jön majd. Hali, a jó munkához kérném Avicii Waiting for Love zenéjét. Ezt Szabolcs kérte. Szabolcs, jó munkát kívánok! Ja, majd Avicii, és ebben a dalban egyébként John Legend vokálozik. A szerelemre várva Waiting for Love, ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Szia, Dr. Bélestől szeretném az Ugye nem bántad meg című dalát. Hajni kérésére jön. Dr. Béles és Velép Tamás vadonatúj dal, ami ugye már egy Jimmy átdolgozás. Itt lesz tehát az Ugye nem bántad meg, ezt hallgatjuk másodikként. Szép napot mindenkinek, így indul a következő üzenet. A Despacito-t szeretném kérni, Juli. Egy klasszikus latin kedvenc, Luis Fonsi és Daddy Yankee-től, úgyhogy mindjárt jön majd a Despacito is. Illetve Szia Allen Emiliának szeretném küldeni a Szétszeretlek című dalt a Halott pénztől. Ezt pedig Peti kérte is. Küldi tehát Emiliának. Jön a Halott pénz Olá Helénával, aztán Avicii John Legend-del, előtte Sean Paul Dua Lipával, itt lesz Dr. Béres Velép Tamással, Luis Fonsi pedig Daddy Yankee-vel. Rögtön itt a kezdetetén. És utána 19 óráig kérhettek, kívánhattok. Jöhetek a kedvenceitek a 90-es évektől egészen napjainkig.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: So have a that was
8: welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
7: Hi, this is Kelly Clarkson.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Hi, I'm Robbie Williams.
11: Hey, it's Katy Perry.
12: What's up, this is Pink.
13: Hey, this is Lady Gaga.
6: Csillaghullás. Hétköznap délutánon

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv.

0: a legújabb Kygo dal, ez volt a That's When You Know. Itt a Csillagkulás mai második órájában újabb kívánságdalok teljesülnek, a továbbiak pedig 19 óráig futhatnak be. Szia, hogy vagytok? Jól vagyok, köszönöm szépen, egyes számmal tudok mondani, hiszen hát az egyetlen élő műsor, ahol egy ember dolgozik. Én vagyok a keverőpultnál és a mikrofonnál, úgyhogy csak a saját nevemben tudom mondani, a többieket most nem tudom itt megkérdezni, hogy vannak. Na de, szóval szeretném kérni a születésnapomra Rihanna Eminem számot Lydia Mérgesről. Nagyon boldog születésnapot! Eminem is Rihanna-tól a The Monster című dal jön. Rövidesen. Hello Csillagkulás, ez már a következő Follow the Flow beszívom zeneszámát kérném. Gyuri kérte a Follow the Flow legújabb dalát, ezt is hallgatjuk. Szia, ha már kedd pöröghetne a Tuesday Burak Jettertől, kösz Alen, jó a műsor, mint mindig. Üdve, Ármin! Köszönöm szépen, Ármin! Ha már kedd, akkor Tuesday, jön Burak Jetter és Daniel Sandoval dala. Ez jön majd elsőként egyébként. Szevasz, a kollégákkal szeretnénk kérni az Overdrive zeneszámot. Köszönjük Valentin és a többiek Magyar Kanizsáról. Jó munkát nektek! Offenbach és Norma Jim Martintól pedig jön a mai kedvencek közül az Overdrive. És akkor még egy üzenet mondott hátra. Szia, Abigailtől szeretném a kívánság műsorban a Pillangó hatás című dalát. Köszi szépen, ez pedig Violetta kérte. Szóval Burak Jeter, utána Follow the Flow, majd Tóth Abigail, itt lesz Eminem Rihannával, Offenbach pedig Norma Jim Martinnal.
1: Hi, this is Burak Jeter and you are listening to Panon Radio.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe! A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban most Kökény Attilát és Rakoncai Viktort hallhatjuk, akik Marics Petivel közösen készítettek egy dal, Tutto e Bello címmel.
2: Nagyon várjuk már a nyarat, hogy jöjjön a jó kis nyári hangulat, és nem véletlenül készült egy ilyen dal is. Ráadásul ugye azért most már egy jó ideje, ilyen olasz lázban élünk, tehát nagyon sokszor elmondtuk, majd nagyon szeretjük az olasz stílus, dallamvilágot, temperamentumot, és ez a dal ez tetézi ezt a dolgot, olyannyira, hogy a dal címe az Tutto e Bello lett, ami...
3: Ezt szépen kimondtad.
2: Igen, az pedig a dalban is ez a dal ez tetézi ezt a dolgot, olyannyira, hogy a dal

0: Ezáltal így teljesen le van fedve a Marics Peti által a közönség, mert pontosan találkozik a mi közönségünkkel is, és onnantól kezdve abszolút így elindult a kreatív része, és abban biztos voltam, hogy tényleg egy ilyen nagyon temperamentumos nyári hangulatú dal szeretnénk, és hát abban a pillanatban, hogy elénekelték a fiúk, rögtön mindenki érezte, hogy jó nyomon vagyunk.
1: Amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor nyilván én ismertem a Petit, már előtte dolgoztunk együtt, meg minden, és tehát megmondom őszintén, hogy ott is korrekt volt, tehát nem voltak ilyen problémák, hogy nem jövök el, nincsenek ki ezek a sztárelőrök, meg ami másnál esetleg megérkezik, de tehát mindenhol pontos volt, korrekt volt, és hogyha én bátorkodtam egyébként azért is őt választani, amellett, hogy nagyon jól énekel, és nekem nagyon tetszik maga a hangszíne, a stílusa, meg mindene, úgyhogy hát az nagyon fontos volt nekünk, mert azért most már mi nem 20 évesek, hogy tehát valakire várni kell órákat, ott olyan kikészülök, tehát hogy én attól nagyon kivagyok, a gyerekemre kell várni, attól is kivagyok, tehát hogy nem fél, tök jó volt vele dolgozni, rugalmas, együtt írtuk a szöveget, egyébként hárman írtuk meg a szöveget, jött oda is pontosan.
0: Egy kis kulisszatitok, hogy a dal címe, illetve a bemondás az hogy született, ugye, hogy készül egy ilyen demo, most általában olasz nyelven írjuk azt is meg, ilyen úgynevezett ilyen kamu olaszsal, és akkor a Peti meghallgatta a dal, tetszett neki nagyon, és mondta, hogy figyelj, ezt a bemondást meg kell tartani. Mondom, komolyan? Azt mondja, persze, hát ez simán belefér, úgyhogy ezt lehet mondani, hogy maga a bemondás, az ő ötlete volt, hogy akkor ez legyen Tutto Bello, és hát az igazság, hogy tényleg nagyon, tehát itt a fiatal érából nagyon tehetségesnek tartjuk.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
7: Műsorajánló.
8: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, lehet még kérni, kívánni, még pedig a következő óra végéig 19 óráig 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Nos, kérem szépen, ebben az órában még egy kérés teljesül, egy Soul Blues dalt kértek tőlem. Szia, szeretném, ha lejátszanád Morgan Lunától a You Lost Me Forever című dalt. Üdve, Gyöngyi! Nos hát, akkor hallgassuk is meg.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jön a Dr. Béres, ez a csillagullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

0: Turn the Lights Off a mai kedvencek közül itt a Csillagolás mai harmadik órájában is újabb kívánság dalok teljesülnek. Ebben az órában érkezhetnek egyébként még újabbak. Szia Len Zanzibártól szeretném meghallgatni az Igazi Nevem című dalt. Köszönöm, Mónika. Korai Zanzibár dal jön, az Igazi Nevem, ezt hallgatjuk majd mindjárt. Hello Gordo Loco Loco, ezt kérném, köszi előre, jó zenék szólnak szokásosan. Ezt már Zsombitól kaptam, köszönöm szépen. Üdve Switch Disco React, ez pöröghetne nekem is, azoknak, akik szeretik. Köszi, Dennis. El is egy jó kis mai kedvenc. Sziasztok, Magditól a Rossz Lány című szemet kérném a kívánság műsorban. Suzy, meg lesz, ezt is hallgatjuk. Valamint még egy üzenet, szép napot mindenkinek. A Say It Right lenne a kérésem Nelly Furtadótól, és köszönöm, ha szólhat. Ezt pedig Melinda kérte. Összeállt tehát a következő blokk, jön Nelly Furtado 2002-ből, ha minden igaz, utána Zanzibár, ez is a 2000-es évekből, majd a mai kedvencek közül Gordo és Rainer Zönevertől a Loco Loco, itt az Rózsa Magdi Lotfibegivel, a Rossz Lány című dalának remixével, majd pedig Switch Disco, Ella Henderson és Robert Miles Children klasszikusának a dallamvilágára épülő React. Ezzel zárjuk ezt a soron következő blokkot.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chillagolás.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Guetta.
5: Sziasztok, Jófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Csillaghullás folytatásában a Mango Rise legújabb daláról mesél a frontember Balta Ákos Danonna. A dal címe Lángba borul.
2: A szívem egyik csücske, ez a zenei világ és a hozzátartozó kulturális világ, úgyhogy voltak már apró felcsillanásai ennek, most azonban éppen ilyen kedvemben voltam, és azt gondoltam, hogy ez így elfér a magyar könnyű zenei szintéren, és elég úgy tűnik, hogy ez igaz is.
3: Megint Balibi a mosolyom, a rum, ha van nagyuk, tehát a zene ringat a beat együtt.
2: Az van, hogy nagyon sok zenei ötletem van, és ez volt az első évi tervem is, amikor elindítottam ezt a formációt, hogy szerettem volna minden hónapban kihozni egy dalt egy klippel, és akkor ez egy nagyon sikeres dolog is volt, az első év után egyből elkezdtek csörögni a telefonok, és megjelentünk úgymond a térképen, és azt gondoltam, hogy most így, hogy eltelt 10 év, ez egy szép kis keretes szerkezet, hogy most újra havonta a dalokkal örvendeztetem a közönséget. Én azt látom az embereken, akiknek ezeket a zenéket készítem, hogy ők boldogok tőle, ezt vissza is jelzik, tehát a visszajelzések ezt mutatják, hogy örülnek, hogy új dalok jönnek ki, és én nekem meg ez a szerelmem, tehát hogy nem tudnék más csinálni, én ezt tudom csinálni.
3: Bomba, ahogy alakul az este, nem mondom, hogy nem ittam még egy felesse. Bomba, ahogy a csapat megjárja.
2: Én az a fajta zenész vagyok, aki általában többet tölt a színpad mellett a rajongókkal koncert után, mint amennyit a színpadon töltött, pedig ott se vagyunk fönt keveset. Úgyhogy én ezt nem szeretném megváltoztatni, pedig sok mindenki javasolta, hogy figyelj, ne legyetek ennyire közvetlenek, meg nem kell oda menni hozzájuk. Szerintem oda kell menni hozzájuk.
3: Lép a tömeg, bele ring a beton.
2: Azt gondolom, hogy nem csak arról szól már a zenei világ, hogy kizárólag a zenei tartalmamat megnézik, és az alapján követnek be, hanem az, hogy milyen ember vagyok, hogy én mind nevetek, szerintem mi vicces, és akivel van valami közös, ő lehet, hogy ott marad, és velünk tart a zenei utazás során is, úgyhogy erre alapozok, és úgy tűnik, hogy működik is.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényel.

0: Hetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovanovics.rs.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Műsorajánló.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillaghullás. Ez itt a Csillaghullás, 18:50 perc van, és ebben az órában kettő kívánságról teljesül még. A hozzájuk kapcsolódó üzenetek így szólnak. Szia, itt Bence, a Sugar Daddy számot kérném a Csillaghullásban. Köszi! Az előadók pedig nem más, mint Tóth Abigail, ugye Megosztál telpedezetje, illetve a Nomán producer, Accent, és egy remix változatban, egy kicsit pörgősebben jön mindjárt a Sugar Daddy, utána pedig Hello, az Álmodtam egy világot szeretném, ha szólna, nekem is mindenkinek, aki szereti, ezt pedig Tamás kérte. Nyomagy Pataki Attila, Lotfi Begivel, Edda klasszikus, ugye a felújított változatban jön az Álmodtam egy világot, előtt azonban a Sugar Daddy szól.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
5: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
6: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
5: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alemmel.

0: Ez volt a Stargazing Miles Smith-től Matt Bridges remixében. Nét a csillagulás mai utolsó órájában, ahol is már a záróblokknál tartunk. Kettő kívánságról teljesül még. Szia, not it feels so good. Lenne a kérésem Hugeltől. Kellemes délutánt és estét mindenkinek. Köszi szépen, Balázs. Meg lesz Sonic klasszikusa az It Feels So Good, Hugel és Matt Sassari újragondolásában, ez jön mindjárt elsőként, utána pedig a mai utolsó üzenet, Hello Alan szólhatna a Work Hard, Play Hard, mégpedig a jó munkás embereknek, ezt Dejan kérte. Jó munkát kívánok hozzá, Play Hard, jön majd Neo, Akon, természetesen David Guettával, előtte pedig az It Feels So Good.
1: Hey, what's up guys, this is Hugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Matt Sassari. On your favorite station.
2: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannonrádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától. Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz. Éjféltől pedig.
5: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to Pannon Radio.

Ez volt a Starlight, Martin Garrix és a Division közös dala. Martin Garrix pedig a világsztárok estének állandó szereplője minden szombat este az utolsó órában hallgatható a rádió műsora, exkluzívan, csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán. A folytatáson pedig jön a Csillaghullás Mix, 2000-es évek nagy-nagy zenék egy velegben egészen 20 óráig, utána pedig még rádiós válogatás hallható a 2000-es évekből, akkor már nem mixben, 20 és 22 óra között. Csillaghullás pedig holnap is, na szokott időben, a legnagyobb kedvencekkel. Várlak majd benneteket a rádió készülékek elé a 16 óra híradót követően is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom és több lakóház is Monostor Szegen a hétfő éjszakai földrengés következtében. A Richter skála szerint 4,1 erősségű rengés epicentrum a Bezlán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést is észleltek a térségben. Jelentős károk keletkeztek a Monostor szegi templom mennyezetén, ahonnan nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a vajdasági magyar szövetség elnöke egyeztetett egymással. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádióban elmondta, a találkozó eleinte kifejezetten feszült hangulatban zajlott. Ennek okaként azt említette, hogy a VMS az országgyűlési választási kampányban a Fidesz mellett állt ki, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikai erejeként. A beszélgetés azonban a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Mindkét fél megfogalmazott a másik számára kellemetlen, vitatható álláspontokat, amit a VMS elnöke szerint a későbbi jó együttműködés elengedhetetlen feltételének tartanak. Úgy fogalmazott, először a múltat kell helyretenni, és utána lehet normális kapcsolatokon alapuló együttműködést építeni. Sportnapot szervezett a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói önkormányzata, amelyen idén mintegy 150 diák vett részt. Egyetemisták és középiskolások egyaránt jelen voltak, így a különböző korosztályok együtt tölthették aktívan az időt. A résztvevők csapatban és egyénileg is indulhattak, labdarúgásban, röplabdában, valamint sakkban bizonyíthatták felkészültségüket. A szervezők célja a mozgás népszerűsítése mellett a közösség erősítése volt. A sportversenyeket kiegészítő programok is gazdagították. A többi között egészségügyi mérések várták az érdeklődőket, ahol hasznos információkat kaphattak fizikai állapotukról.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

8 órától. We're living in. Let me tell y'all.

2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

Let's go get 'em. Uh-huh.

Pardon el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story.